Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál, van, hogy nem megy. Csak az idő rángat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

country. Yeah.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

S megyek, robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg, mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ami

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Csoda szép jó reggelt kívánunk kedves hallgatóknak így augusztus első napján, na meg ugye a hétvége első napján is, ugyanis szombat van, augusztus elseje, és 6 perccel vagyunk 5:30 után teljesen pontosan. Mi pedig a reggeli stábbal köszöntjük Önöket, legalábbis azokat, akik már ilyen korán velünk tartanak a Muravidéki Magyar Rádióval. Hát ahogy ezt már megszokhatták, ma sem lesz hiány jobbnál jobb muzsikákból és jobbnál jobb műsorokból sem, sőt már a kora reggel folyamán megkezdjük majd érdekesebbnél érdekesebb témákkal, ugye lesz mezőgazdasági szaktanácsadás, aztán felköszöntjük majd a névnaposokat is, átnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, és ránézzünk majd az utakra is egy picit, hogy mi a legfrissebb helyzet, majd olyan 6 óra körül lesz itt évforduló naptár, egy kis reggeli terepjárózás, meghallgatjuk a hét zeneszámát, és ha már hét zeneszáma, akkor ugye azt már sejthetik, hogy ma ismét újra hét zeneszáma választás, úgyhogy az Önök kezében lesz a döntés, és kiválaszthatják, hogy melyik legyen a következő hét muzsikája. Na meg várnánk egy-egy órás slágerkívánság is, úgyhogy biztosan nem fognak unatkozni így a délelőtt folyamán. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk mindenképpen a folytatásban is, ahogy említettük, jó zenékből nem lesz hiány. Érkezik a To Love Somebody, és még egyszer szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, kellemes ébredezést!

5 óra 41 perc lesz már hamarosan a pontos idő. Ismételten szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát az első kis életjelünk elő, vagy életjelünknél nem mondtuk el, hogy ugye kik is alkotják a délelőtti stábot. Ez pedig egy nagyon fontos információ, amit sajnos nem hagyhatunk ki. Úgyhogy el kell mondani, hogy ha már jobbnál jobb zenék, akkor a zenei szerkesztő nem más, mint Király Boglárka, a hírszerkesztő Faris Doris, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Györkös Korán, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen déli 12 óráig. Na és volt szó ugye mezőgazdasági szaktanácsadásról, ahogy azt már jól megszokhatták, szombat reggelenként, ugye ez hallható itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és ma is lesz, de hogy mi is a témája. Na, a zöldítés ugyan az éghajlatváltozás kényszere, de lehetőség a biológiai sokszínűség és a talajvédelem javítására is. Ebben a témában hallhatják majd a részleteket Jobbágy Klárától, úgyhogy ha érdeklődnek ezen téma iránt, akkor mindenképpen tartsanak a folytatásban is velünk.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Azzal mindenki tisztában van, hogy éghajlatunk változik. Ezt még az egyszerű halandó, mezőgazdaságban nem dolgozók is érzik a bőrükön. A mezőgazdaságban éghajlatunk változásának enyhítésére tették kötelezővé a gazdák számára az úgynevezett zöldítési programokat. Ugyan ezekkel teljes mértékben nem lehet befolyásolni a történéseket, de kedvezőtlen hatásait némiképpen tompíthatjuk. Az úgynevezett környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása, mint például a zöldtrágyázás, ma már nélkülözhetetlen a fenntartható gazdálkodásban. De ha belegondolunk, ez nem is olyan újdonság, hisz eleink is ismerték és csinálták ezeket a módszereket, csak akkor ez teljesen természetes volt, mert az állattartás miatt szükség volt a belőlük nevelkedett takarmányra. De nézzük, hogy mi is az úgynevezett zöldítés. Zöldítésnek nevezzük nyári időben a különféle zöldtrágya növények vetését. Ezek a növények meglehetősen gyors növekedésűek. Rövid idő alatt termelnek zöld tömeget, általában vetőmagjuk olcsó kategóriás, és többségüknek kevés a károsítójuk. Vetést követően, miután kikeltek, gyorsan lefedik a talajt, levélzetük védi azt a széltől, az erős napsütéstől és a hirtelen érkező, nagy mennyiségű esőzésektől. Fajoktól függően a gyökerük jó fél méter mélységig megkötik a talaj nitrát tartalmát. Bizonyos zöldtrágya növényeket állataink is szívesen fogyasztják, és vannak közülük, melyeket akár silózásra is hasznosíthatunk. Leggyakoribb zöldtrágya növényünk a fehér mustár, a takarmányrepce, az olajretek. E növényeknek augusztus első felében földbe kell kerülni, hogy a program szerinti meghatározott ideig már zöld takaróként fedjék a talajt. Általában augusztusban már lehet nagyobb csapadékmennyiségre számítani, ami segíti a kelést. A zöldítés gyakorlati előnye a talajminőség természetes javítása. Erre pedig nagy szüksége van talajainknak, mert az egyoldalú műtrágyázással vészeset csökken azok szerves anyag tartalma. A gazdák részéről gyakran felmerül az a panasz, hogy a bedolgozásra kerülő zöld tömeg túl lassan bomlik el. Ez elkerülhető, ha bimbós vagy virágzó állományt forgatunk alá. A pillangósak közé tartozó másodvetésű növények a légkörben lévő nitrogén megkötésével járulnak hozzá a talaj tápanyag ellátottságához. Tehát, ha a talajunk kevés nitrogén tartalmaz, akkor egy pillangós növény vagy azok keveréke, ami lehet magában bíborhere, bármilyen hereféle vagy bükköny, jó választás lehet. Abban az esetben, ha egy talajban nitrogén túlsúly van, ami a mai világban eléggé elképzelhetetlen, akkor jobb választás például egy több nitrogént fogyasztó, keresztes virágú növény vagy fűféle vetése. Ha pedig a talajvizsgálatok azt mutatják, hogy a talajban elérhetetlen foszfor rejtőzik, akkor legjobb választás, ha hajdina kerül másodvetésre. Miután egyes helyeken gondot okoz a vadállomány, ott vethetők olyan növények másodvetésre, amelyek úgynevezett vadcsalogatók. Ezek vetésével általában azt próbáljuk elérni, hogy a vadak ne a fő növény, például a kukoricát látogassák, hanem inkább a másodvetést. Vadcsalogató például a somkóró, a lucerna, a bíborhere és a facélia. Általában, mint minden növénynek, a takaró növényeknek is szükségük van vízre, hogy azonban mennyire, abban igencsak nagy az eltérés. Nagy vízigényű például a mustár, a retek, a rozs, míg a facélia, a köles, a borsófélék és az alexandriai here kevesebb vizet használ. Rövid tenyész idejű nyári keverékbe, például repce és őszi búza közé, adott esetben nem érdemes mustárt és retek keveréket betenni, Sokkal jobb helyette például egy alexandriai here és a facília keveréke. Bármilyen másodvetéssel próbálkozunk, azt a szakemberek szerint tudni kell, hogy egy szezonban nem fog visszajönni a talajjavításba fektetett munkánk. Ehhez évek szükségesek. Ha nem vagyunk türelmetlenek, akkor a kísérletek azt mutatják, hogy az évek során folyamatosan használt másodvetés technológiájának köszönhetően egy 1%-os humusztartalom növekedéssel körülbelül 150 ezer liter extra vízmennyiséget képes a talaj befogadni hektáronként, ez pedig 15 mm csapadéknak felel meg. Ezen képesség növelésére pedig talajainknak most igencsak nagy szükségük van. Tisztelt hallgatóink, a nyári hőségek ellen talajainkat is védeni kell. Ehhez pedig legjobb módszer, ha azt mindig zöld növényzet védi a nap perzselő hatásától.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: No, így a reggeli mezőgazdasági szaktanácsadás és egy kis tanulás után eljött az ideje, hogy felköszöntsük a mai nap névnaposait is. És augusztus 1-én nem más, mint a Boglárka a fő névnaposunk. A Boglárka egyébként újabb keletű magyar név, a Boglárka virág névből származik, jelentése pedig fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú építmény, illetve ugye virágnév is egyben. Aztán rajta kívül vannak itt még néhányan, akik szintén ma ünnepelhetik meg a névnapjukat. Ezek pedig a Pálma, Gusztáv, Zsófia, Alfonz, Fodor, Péter, illetve hogyha ellátogatunk például másabb oldalakra, akkor itt még említve vannak a Bogdána, Boglár, Ete, Galatea, Kála, Kleopátra, Kökény, Magnólia, Mahália, Majoranna, Makabeu, és hát Makabeus, Médea, Ménrót, Nadine, Nadinka, Nádja, Nimród, Orchidea, Penelope, Peónia, Pető, Remény, Reményke, Tulipán és Zsófi. Ők is még mind azok, akiket ma fel lehet köszönteni így a nap folyamán, úgyhogy ha felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, akkor tegyenek így önök is. Kedves névnaposok, és nagyon boldog névnapot kívánunk mindnyájuknak, és természetesen nagyon boldog születésnapot a születésnaposoknak is. Kellemes ünneplést, és ha már ünneplés, akkor érkezik a Cool and the Gang és a Celebration.
4: Közlekedési hírek.

0: Időjárás.
1: Augusztus 1-e van, szombati nap, a mai 6 óra hajszál pontosan az idő, és ugye ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, benne pedig a legfrissebb időjárási információk, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Az éjszaka nagy részt derült volt, a hajnali órákban viszont Nyugat-Szlovénia egyes részein mérsékelt felhősödés várható. A legalacsonyabb hőmérséklet, vagyis a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, még a tenger mellék egyes részein, a nagyobb városokban és a dombvidéki lejtők melegebb övezeteiben 21 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap, vagyis hát ma, nem is holnap, hanem pontosabban ma napközben napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután és az esti órákban a hegyvidéki területeken elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A szárazföldi területeken, vagyis hát azok keleti részén, illetve a partvidéken nyugati szél fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet egyébként 31 és 36 fok között alakul Goriskón és a Vipava völgy térségében pedig akár a 38 fokot is elérheti, úgyhogy meglehetősen meleg napra készülhetünk. Holnap, azaz vasárnap, illetve hétfőn és kedden is nagyrészt derült, és nagyon meleg idő várható Szlovénia szerte. Vasárnap gyenge bóra fúj majd a tenger melléken, amely egyébként nagyrészt lecsendesedik a hétfőre virradó éjszaka folyamán. És egyébként napközben jelentős hőterhelés várható, ahogy ezt már említettük, az alföldi területeken főleg a legmagasabb értékeket a szlovéniai Isztrián és a középső ország részben mérik majd, illetve a tenger mellék egyes részein továbbra is rendkívül magas az erdőtüzek kockázata, míg az ország többi részén magas a veszélyszint, úgyhogy továbbra sem szabad tüzet gyújtani a természetben, ugyebár. És még mielőtt áttérnénk a magyarországi előrejelzésekre, azért lessünk rá a jelenlegi hőmérsékletekre. Lendva 19 fokos, Muraszombat 17, Maribor 23, Celje 17, Novomesto 18, Ljubljana 21, Koper 23, Kredarycán pedig 14 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarországot is. Manapos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A délies északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet olykor élénk lökések kísérik, de az utóbbi tájakon egy-egy erős lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul, késő estére pedig akkor 23 és 31 fok közé hűl le majd a levegő. A holnapi délelőttön, vasárnap délelőtt többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar sem. A légáramlás többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a délutáni órákban 34, illetve 40 fok között alakul majd. Hétfőn napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, melyekből az északi határ mentén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, de a Dunántúlon megélénkül a délies légáramlás. Kedden pedig akkor jobbára derült, napos, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt széllel. Egyébként a jelenlegi jelentések szerint hőmérséklet hajnalban 16 és 26, délután pedig olyan 35 és 41 fok között alakul, de majd még meglátjuk, hogy akkor ugye hétfőn hogyan alakul ez a keddi jóslat. És akkor lássuk még a magyarországi hőmérsékleteket is. Lenti jelen pillanatban 19 fokos, Zalaegerszeg is, és Nagykanizsán sincs, ez másképp, ott is 19 fokot mérnek jelenleg. Szentgotthárd 20 fokos, Szombathely szintén, Budapesten pedig 23 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, ma a tomboló hőség jelentősen megterhelheti még az egészséges emberek szervezetét is, de egyébként az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős is lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére is, kerüljék a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, ha pedig tehetik, akkor étrendjükbe részesítsék előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, egyenek sok zöldséget és gyümölcsöt, ezzel is segíthetjük azt, hogy akkor jobban átvészeljük ezt a meleget, ami vár ránk a mai nap folyamán. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, torlódásokkal viszont már most bőven találkozhatunk az utakon. A déli ljubljanai elkerülő úton a központ és a Málence csomópont között a Dolánszka régió felé tartva találkozhatnak torlódásokkal, illetve a Golánszkói autópályán egy 6 kilométeres hosszban alakult ki torlódás a Karavanke alagút előtt, Szlovénia felé tartva, aminek következtében az osztrák oldalon időszakosan lezárják az alagutat. A Podrai autópályán Podlehnik és Gruskaója között Horvátország felé haladva is torlódnak az autók. 5 kilométeres hosszban állnak egyébként az autósok, úgyhogy mindenképpen, hogyha valamerre ezeken az utakon is fognak autózni, akkor érdemes türelmesnek lenni így a kora reggeli órákban is akár. És amit még fontos megemlíteni, hogy gépjármű meghibásodása miatt akadozik a tengermelléki autópálya forgalma. Posztolyna és Rabarkomanda között Ljubljana felé, illetve itt egy útépítési övezeten belül egy sáv le is van zárva. Aztán a Goránszkói autópályán Leszce előtt Ljubljana felé is gépjármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom, illetve egy az úttesten lévő állat akadályozza a forgalmat a Dolánszkói autópályán is, Dubruska-Vas és Smednik között Horvátország felé. Itt kérik egyébként, hogy vezessenek óvatosan. És még a Störmetz-Mangart utat tűzoltási munkálatok miatt lezárták. Itt is kérik a járművezetőket, hogy ne utazzanak erre a területre. Ennyit akkor egyenlőre, ami az utakat illeti, ami pedig akkor a rendőröket illeti. Ők ma Gornyaradgona körzetében végeznek gyakrabban sebességellenőrzést, de ugye, ahogy azt tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy máshol nem kell óvatosnak lenni, úgyhogy tartsák be a szabályokat, így is találkozhatnak bárhol radarral, és ugye nem csak önmagunk érdekében, hanem a forgalomban résztvevő társaik érdekében is érdemes betartani ezeket akkor. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a folytatásban.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.
2: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

30Y-tól szólt a világ lepedőjén, 6 óra 12 perc a pontos idő, és odakint felsütött a napsugára, na meg nálunk itt a Muravidéki Magyar Rádióban is fel fog sütni a napsugára, ugyanis érkezik Csinszka, aztán utána a Under My Thumb is szólni fog, és a Vénusz dala is teljesen pontosan, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

Vénusztól szólt a régi nyár, hamarosan pedig a kalandor fog szólni a Soul Wave-től. Na és ha már kalandor, akkor kalandozhatnak önök is, akár a mai nap folyamán. Méghozzá ide Lendvárra, a Rózsavárosi Parkba, ugyanis még ugye szombaton 17 órától egészen 20 óráig látogatható a könyvtár a lombok alatt, ha pedig ma nem sikerülne időt keríteni arra, hogy ellátogassanak erre az eseményre, projektre, akkor ezt megtehetik vasárnap reggel 9 és déli 12 óra között. Úgyhogy a könyvmolyoknak ajánlatos kilátogatni tehát a városi parkba, és esetleg egy kellemes árnyékban ülve beleolvasni egy-egy könyvbe, vagy belelapozni egy-egy folyóiratba. Illetve, ha már események, akkor ma, augusztus 1-én megrendezik az első lovászi géptalálkozót, már 7 órakor kezdenek, méghozzá kapunyítással, és egy egész napos programmal várják az érdeklődőket, úgyhogy érdemes ide kilátogatni, illetve a legkisebbekre is gondolnak, úgyhogy családostul is érdemes kilátogatni erre az eseményre. És ugye ma van a bor és a perec ünnepe is Dobronakon a Művelődési Háznál, 16 órakor bor és perec kóstolóval. Addig viszont zenék nálunk, érkezik a Soul Wave, na meg a kalandor.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a reggeli terepjáró, ahol a következő percekben két témáról hallhatnak. Lássuk is az elsőt. Nagy hagyománya van vidékünkön is a vadfürdőzésnek, vagyis annak, hogy hőség idején a környező tavakban, patakokban és a murában mártozzunk meg. Pedig ez már önmagában is szabálysértés, ráadásul veszélyes is. Sőt, a friss, Moravszky-Toplicei termálfürdőben történt baleset arra is felhívja a figyelmet, hogy még a hivatalos fürdőhelyeken is leselkednek ránk veszélyek. Ezért is beszél a témáról Göncz Robert önkéntes tűzoltó, a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. Szabó már kérdezi őt.
2: Amikor ilyen meleggé válik a közeg, még mindig ugye a nyár közepén vagyunk, sok a szabadságolás, akik nem tengerparton hűsölnek, ugye ennek szép hagyománya is van sokszor, az itteni kavicsbányák, vagy akár a folyók partján próbálnak lehűlni, ilyen szempontból a Mura is érintett, ott is sokan vadfürdőzéssel töltik el az idejüket. Ugyanakkor vigyázni kell, hisz nagyon nagy a hőség, a vizek pedig hűvösek lehetnek, és egyéb problémák is fölmerülhetnek. Volt már olyasmi vidékünkön is, hogy valaki az életével is fizetett azért, mert nem tartotta be ezeket a szabályokat.
3: Kezdjük akkor a törvény vonatkozásával. A fürdőzést kavicsbányákba, illetve vadvizekbe, vegyük ezt a patakokat, folyókat, törvény tiltja. Ezeket a vizeket előszeretette használják, kivált ilyen hőségi hullámokban, arra, hogy kicsit fölfrissüljenek az emberek. Sokan ezt figyelmen kívül hagyják, ezt az előbb felsorolt tilalmat, és fürdőznek Murába, ahogy elhangzott, kavicsbányákba. Ennek a veszélye ott áll fönt, hogy a vízhőmérséklet változása ilyen 60-70 cm-nyire a vízfelszíntől gyorsan változik. Megtörténhet az, hogy a fönti nagyon jó 25-26 fokos vízből 70 cm-en már csak kb. 18-20 fokról beszélhetünk, és egy felhevült test, aki érintkezik, egy 28-30 fokos felhevült test, emberi hőmérséklet 35, de hát még azon kívül napsütés, stb. Hatására nagyon felhevült, egy ilyen hideg közeggel találkozik, főleg ha ez egy úgymond csobbanás, azonnali csobbanás a hűs vízbe, ennek a következménye sajnos tragikusan is végződhet. Erre figyelni kell, illetve ha lehet, akkor otthon zuhanyozzunk, és járjunk el fürdőbe, igaz, hogy egy kis pénzbe azért telik, de a saját biztonságunkat tartsuk figyelembe. Életet visszaadni sajnos nem lehet.
4: Egyébként egy a Moravszky-Toplicei terme 3000-ben épp a napokban történt balesetben egy gyermek súlyosan megsérült. A balesetet okozó nőt a rendőrség az eset tisztázása miatt keresi. Ez az eset pedig egyben azt üzeni, hogy minden vízfelület közelében legyünk igen óvatosak.
1: Az egyre gyakoribb hőhullámok súlyos kihívást jelentenek az állattartásban is. Hogy hogyan lehetne enyhíteni, arról Jobbágy Klára szól.
5: Ugyan néhány napra a múlt héten egy hidegfront hatására felfrissült a levegő, de a nyár végéig, mint ahogy most is, még nagyon sok meleg nap vár ránk. Sajnos a klímaváltozás hatására egyre nő a hőhullámok száma, hossza és intenzitása, ami nem kis kihívás elé állítja az állattartókat. A nagy melegben kiemelten érintettek a nagy testű állatfajok, mint a tehenek, sertések, birkák, de a kisebb testűek esetében is jelentős veszteségek léphetnek fel. Hogy ez ne történjen meg, fontos, hogy óvjuk állatainkat. A legfontosabb az árnyékolás, és természetesen a friss ivóvíz pótlása és a jó minőségű takarmány biztosítása. A nagy hőségben állatainkra komoly veszélyt jelenthet az úgynevezett vízromlás, mert a meleg vízben nagyon gyorsan elszaporodnak a baktériumok, algák és a különféle olyan kórokozók, amelyek megbetegedést okozhatnak. A tartós hőség és a magas vízhőmérséklet elsősorban a kékalgák elszaporodásának kedvez, ezek pedig olyan méreganyagokat termelnek, amelyek károsíthatják az állatok máját és idegrendszerét. Az úgynevezett vízvirágzás pedig bőrirritációt és lenyelve szintén súlyos mérgezést okozhat az embernek és az állatnak egyaránt, tehát jól gondoljuk meg, hogy hol és miből iszunk, itatunk. Míg a nagy melegben az állatok folyadék igénye extrém módon megnő, addig takarmányból kevesebbet fogyasztanak. A megfigyelések szerint az állatok komfortzónáját meghaladó 1 fokos hőmérséklet emelkedés esetén az állatok 3-5%-kal kevesebb táplálékot képesek csak fogyasztani, ami nem csak termelékenységüket, de termékenységüket is csökkenti. A napokban a hőség újra visszatért, így állattartóink feje ismét főhet a csökkent tej, hús és tojás termelés miatt.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Jobbágy Klára összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: MMR.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Forró hétvége vár ránk, az Árszó előrejelzései szerint a hőmérséklet 36 Celsius fokig, a Goriska régióban is, a Vipava völgyben pedig 38 fokig is emelkedhet. Az Árszó vörös figyelmeztetést adott ki a tengermellékre és Közép-Szlovéniára a magas hőmérséklet és a tűzveszély miatt. A magas hőmérséklet mellett ezen a hétvégén megnövekedett forgalomra is számítani kell az utakon. A Környezetvédelmi Ügynökség figyelmeztetései szerint a legnagyobb hőterhelés az Adrián és Közép-Szlovénia egyes részein várható. A magas hőmérséklet Szlovénia más részeit sem kíméli, ahol narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A tengerpart egy részén nagyon magas tűzveszélyt, az ország más részein pedig a természeti környezetre nézve magas tűzveszélyt hirdettek. Emiatt tilos égő vagy más olyan tárgyakat, anyagokat kidobni, amelyek tüzet okozhatnak. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Közút az országos közutakon, miután a kormány korábban olyan lépéseket jelentett be, amik célja a villamos energia felhasználás mérséklése a rendkívüli helyzetben. A bejelentés szerint a következő napokban több területen is változtatnak a működésen. A Magyar Közút lekapcsolja az országos közúthálózat hídjainak hétvégét díszkivilágítását, emellett a változtatható jelzésképű táblák is csak indokolt esetben működnek majd. Kizárólag akkor kapcsolják be ezeket, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok miatt szükséges a használatuk. Vitézi Dávid miniszter szerint a Magyar Közút telephelyein is energiamegtakarítási intézkedéseket vezetnek be. 17 óra után kizárólag a szerver helyiségekben működhetnek klímaberendezések, a többi helyiségben pedig kikapcsolják azokat. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. Lengyelország tegnap bekérette az orosz nagykövetet, majd tiltakozó jegyzéket adott át neki a lengyel területen becsapódott orosz rakéta miatt. A külügyminisztérium szóvivője szerint az incidens komoly diplomáciai feszültséget okozott a két ország kapcsolatában. A Straits Times szerint Maciej Wiewor külügyminisztériumi szóvivő részletesen ismertette a lengyel diplomácia álláspontját. Követeljük az olyan akciók beszüntetését, amelyek veszélyeztetik a lakosság életét és biztonságát, egyúttal pedig légi katasztrófa kockázatát hordozzák magukban, fogalmazott a szóvivő. A varsói orosz nagykövetség egyelőre nem reagálta megkeresésekre. Vladislav Kosinyak-Kamis védelmi miniszter korábban közölte, hogy a Lengyelországban becsapódott rakétát Moszkva közelében gyártották az idei év második negyedévében. Sport. Izgalmas foci hétvége vár ránk. Ma és holnap 4 mérkőzést rendeznek az első foci ligában. Lendván pedig ma kerül sor az örökös rangadóra. 18 órától, ugyanis a Nafta hazai pályán fogadja a Mura együttesét. Két forduló után a Mura most a harmadik helyen áll a tabellán 4 ponttal, míg a Nafta a negyedik, a Bravo elleni győzelem által szerzett 3 pontjával. A két csapat tavaly áprilisban csapott össze utoljára, akkor a NAFTA szerezte a 3 pontot.
0: Időjárás.
3: Ma keletirányú szél mellett derült napos időre kell számítani. Északon időnként megnövekedik a felhőzet. Estére a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken megélénkül a nyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 37 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma a Karavankák alagút előtt Szlovénia irányában. Ausztria irányából időnként lezárják az alagutat. Akadozik a Podravska autópálya forgalma is Podlechnik és Gruskovje között Horvátország felé.
0: MMR. A zene összeköt. Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Rózsa Magdolna után fellapozzuk egy picit a mai évforduló naptárat, ugyanis augusztus 1-e is sok érdekességet tartogat, ami az évfordulókat illeti. Egyébként 7 óra 17 perc a pontos idő jelenleg. Na, augusztus 1-e a 213. nap az évben egyébként, és 34 éve ünneplik ezen a napon az anyateljes táplálás világnapját, más néven a szoptatás világnapját. Aztán 1958-ban, pont hogy a mai napon, Jutomerben megnyílt az akkori Jugoszlávia első önkiszolgáló üzlete is. 2003-ban Szlovénia, Szlovákia, Bulgária, Ciprus, Lettország és Málta az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tagjává váltak. 1910. augusztus 1-én megszületett Bojan Stupica, szlovén színházi rendező. 1974-ben Vesna Pernarčič, szlovén színházi és filmszínésznő született meg. 1987-ben Jakov Fak, szlovén biatlonista látta meg a napvilágot. 1993-ban pedig egy újabb sportoló született, ez pedig nem más, mint Anže Semenič, szlovén síugró. Aztán 1943-ban a mai napon hunyt el Lea Fatura, szlovén költő és író. 1962-ben Albin Žabkar, szlovén matematikus hagyta el az érők sorát, és van kettő művészünk is még, az egyik Stane Kregar, szlovén festő, aki 1973-ban hunyt el, a másik pedig Francé Mihelic, megint csak szlovén festő, aki 1998 augusztus 1-én halt meg. És 80 éve annak is, hogy kibocsátották a forintot. 45 éve először sugározta műsorát az MTV zenei televíziós csatorna. És 735 éve a svájci államszövetség nemzeti ünnepe a mai nap. Na de ami a zenei évfordulókat illeti, abból sincs hiány. Teljesen pontosan 1980. augusztus 1-én a Def Leppard az Egyesült Államokban az AC/DC előzenekaraként lépett fel. Először élőben, méghozzá New Yorkban. Ez a koncert egyébként egybeesett az együttes énekese Joe Elliott 21. születésnapjával is, úgyhogy ma nem csak ennek az első koncertnek van az évfordulója, hanem akkor ugye a frontember Joe Elliott születésnapja is. Úgyhogy ez alkalomból meg is hallgatunk egy jó kis glam metal dalt. Érkezik a Def Leppard és az örökzöld Pour Some Sugar on Me.

Def Leppard és a Porszom Sugaron mi után folytatjuk tovább évfordulókkal. Egyébként érdemes kijavítani magunkat, ugye nem glam metal, glam rock, de hát a korai órákban azért esnek be ilyen hibák is néha. Na mindegy, lássuk, hogy még milyen érdekes évfordulók kötődnek a mai naphoz. 252 éve Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. Aztán 208 éve, hogy megszületett Maria Mitchell, amerikai csillagász, pedagógus, az első hivatásos női csillagász. És 207 éve annak is, hogy megszületett Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője. 142 éve pedig megszületett Máj Gerő, örmény származású magyar színművész, komikus. És van még egy zenei évfordulónk, ez pedig az, hogy 2007-ben Eminem kiadója több mint 75 ezer dollárt követelt az Apple számítógépes cégtől szerzői jogok megsértése és tisztességtelen verseny miatt, amiért az állítólag engedély nélkül árulta az előadó zenéit az iTunes-on. Bár az Apple fizetett Eminem lemezkiadójának, minden egyes letöltés után az 8 Mile Style azt állította, hogy nem járult hozzá az üzlethez.

Ez Eminem dala, a Without Me pedig már lassacskán szól is a háttérben, ezután mi majd érkezünk a legfrissebb időjárási információkkal, addig viszont a reggel teljen most egy kis repzenével.

0: Augusztus 1-ában szombat, 7 óra 31 perc a pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és megérkeztek a legfrissebb adatok a mai időjárás jelentéssel kapcsolatban. Na lássuk is, hogy akkor mennyivel változott a jóslat Szlovéniára vonatkozóan. Ma napos idő várható, bár időnként megnövekszik a felhőzet országszerte, különösen éjszakon egyébként. Délután és az esti órákban a hegyvidéki területeken elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szárazföld belsejében keleti irányú szél fúj, míg a tengermellékre nyugati irányból lesz jellemző a szél. A nappali csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul átlagban, Goriskón és a Vipava völgy térségében pedig elérheti a 38 fokot is akár. Holnap többnyire derült idő várható, a tengermelléken általában gyenge búra fúj majd, a szárazföld belsejében pedig keleti szél lesz jellemző. A reggeli minimum hőmérséklet 16 és 21 Celsius fok között alakul, a partvidéken a búra hatására 25 fok körüli értékek várhatók. A nappali csúcshőmérséklet pedig 30 és 35 fok között lesz, a tengermelléken akár 37 fokot is elérhet. Hétfőn és kedden nagyrészt derült és nagyon meleg időre lehet számítani, kedden helyenként megélénkül a délnyugati szél is. És egyébként napközben jelentős hőterhelés várható az alföldi területeken a mai nap folyamán, illetve ugye a következő napokban is. A legmagasabb értékeket a tenger melléken mérik és a középső ország részekben, illetve a tengermellék egyes részein ugye továbbra is rendkívül magas az erdőtüzek kockázata, még az ország többi részén magas a veszélyszint, úgyhogy a figyelmeztetések továbbra is érvényben vannak, tehát üzeljünk a természetben. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lendva 19 fokos, Muraszombat 20, Celje 19, Ljubljana 21, Novomesto 19, Maribor 23, Koper 22, Kradaricán pedig 14 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz a mai nap folyamán, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli és északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet olykor élénk lökések kísérik, de az utóbbi tájakon egy-egy erős lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul, késő estére ez 23 és 31 fok közé hűl majd le. Holnap, azaz vasárnap, többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, illetve zivatar sem. A légáramlás többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a délutáni órákban 34, illetve 40 fok között alakul majd átlagban. A következő hetet már napos idővel kezdhetik meg, hétfőn ugyanis napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyből az északi határ mentén kialakulhat egy-egy zápor, illetve zivatar, kedden pedig jobbára derült, napos, száraz idő várható gyenge vagy mérsékelt széllel. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is még Magyarországon. Lenti 22 fokos, Zalaegerszeg 23, Nagykanizsán sincs ez másképp, ott is 23 fokot mérnek jelenleg, és Szentgotthárdon is 23 fokot mutat a hőmérő higanyszálla. Szombathely is 23 fokos, Budapesten pedig már egy kicsivel melegebb van, ott 26 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mennyivel változott a helyzet az utakon reggel 6 óta.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont megint csak lehet találkozni forgalmi dugókkal, torlódásokkal, illetve helyenként ugye vannak akadályok is az úton. No, forgalmi dugókkal a tengermelléki autópályán találkozhatnak, Unec és Posztolyna közötti szakaszon Koper irányába. Aztán a Karavanke alagút előtt Szlovénia felé, itt kb. Egy 6 kilométeres hosszban állnak a kocsik továbbra is, illetve biztonsági okokból az alagutat időszakosan le is zárják. A Podravje autópályán, a Podlechnik és Gruskoje közötti szakaszon Horvátország irányába 5 kilométeres hosszban állnak az autók, illetve a Störmetz-Mangart útszakaszon tűzoltási munkálatok miatt le van zárva ugye ez a szakasz, és kérik az autósokat, hogy ne induljanak erre a területre. Ennyi, amit tudunk mondani a jelenlegi helyzetről az utakon, illetve ami még fontos információ, hogy a rendőrök ma Gornya-Radgon a körzetében ellenőrzik a gyorshajtókat, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor mindenképpen érdemes betartani a szabályokat, de nem csak ott, másutt is, ugye még így is találkozhatunk bárhol radarral, akár Muravidéken, akár bárhol máshol, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor csak óvatosan, tartsák be a szabályokat, figyeljenek önmagukra és ugye a forgalomban lévő társaikra is. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Tátrai Band New Yorkról énekelt, mi pedig Rod Stewart-tal folytatjuk, aki a csodálatos világról fog, tőle fog szólni, ugyebár a Wonderful World című muzsika. Szeretjük, ismerjük, és még utána jobbnál jobb zenék lesznek itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani, hogyha a reggel folyamán ugye jó zenét szeretnének hallani. És ugye 8 órakor pedig akkor már megint Farizs Zsoriz várja önöket, méghozzá a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A tegnapi szlovéniai munkalátogatás végén Hodoson tartott találkozott Tone Kaiser külügy európai ügyi miniszter, valamint Orbán Anita magyar külügyminiszter, ahol a szlovén és a magyar nemzeti közössége képviselőivel találkoztak. A miniszterek hangsúlyozták a további együttműködés fontosságát jogaik védelmében és a határmenti terület fejlesztésében. Kaiser rendkívül produktív látogatásnak nevezte a találkozót, és hangsúlyozta, hogy maga a határmenti terület is jól mutatja a két ország közötti együttműködés szintjét. Elmondása szerint különös figyelmet fordítottak a határ mindkét oldalán élő két nemzeti közösség helyzetére. Kiemelte azt is, hogy a felek készséggel folytatják a közös alap támogatását, amely a határ mindkét oldalán finanszíroz projekteket. A két miniszter közös fellépést szorgalmazott az európai források megszerzése érdekében. Janez Janša kormányfő több európai ország vezetőjével együtt levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és az EU Tanács ír elnökségének, amelyben azonnali és összehangolt reagálást sürgetett a spanyolországi Ceuta enklávében kialakult migrációs helyzetre, jelentette be a kormány kommunikációs hivatala. A spanyol hatóságok becslései szerint az elmúlt napban mintegy 60 ezer migráns lépett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai Ceuta spanyol exklávéba. A legfrissebb adatok szerint 57 migráns veszítette ezúton életét, miközben szárazföldön és a tengeren próbáltak átlépni a határt, és több mint 48 ezret már vissza is küldtek Marokkóba. A levél aláírói komoly aggodalmukat fejezték ki az Európai Unió külső határának tömeges illegális átlépése miatt, és figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi helyzet aláássa a közös európai migrációs politikába vetett bizalmat. Ismét hatalmas turista ellenes demonstrációt rendeztek a helyiek Majorkán, ahová minden évben több millió nyaralni vágyó érkezik. A tüntetésre ezúttal a főszezon kellős közepén Palma belvárosában került sor, és a rendőrség becslése szerint 25 ezer, még a szervezők beszámolója szerint 70 ezer ember vett részt. Az elégedetlenség hátterében az áll, hogy a folyamatosan a paradicsomi helyszínre érkezők turisták miatt alapos elszálltak az ingatlan árak, ráadásul a folyamatos hangzavar, a dugók, a szemetelés és a környezet károsítása. Bár az elmúlt években rendszeresek voltak az ehhez hasonló demonstrációk, a helyi politikusok folyamatosan azzal érvelnek, hogy mivel az ide utazók jelentik a sziget bevételének jelentős részét, hatalmas gazdasági problémákat okozhatna, ha valóban korlátoznák a számukat. Sport. A Nemzetek Ligája záró tornán az elődöntőbe jutott a szlovén férfi röplabda csapat. Ma 9 órakor a címvédő Lengyelország lesz Fabio Soli védenceinek ellenfele a legjobb négy között. 13 óra 30-kor Japán és az USA mérkőzik a döntőbe jutásért. 2021 óta Szlovénia 5-ször jutott a záró tornára, idén pedig 4. alkalommal kerültek a legjobb négy közé. A harmadik helyért és a finálét pedig holnap rendezik.
2: Időjárás.
1: Ma kelet irányú szél mellett derült napos időre kell számítani. Északon időnként megnövekedik a felhőzet. Estére a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken megélénkül a nyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenckói autópálya forgalma a Karavankák alagút előtt Szlovénia irányában. Akadozik a Podravska autópálya forgalma is Podlehnik és Gruskovje között Horvátország felé, a tenger melléki strádán pedig Unec és Postojna között Koper felé. gyászjelentés. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel, és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 95 éves korában elhunyt Kolosa Gizella, dobronaki lakos, egykori óvónő. Hamvait augusztus 2-án vasárnap 17 órakor helyezik örök nyugalomra a dobronaki temetőben. Az elhunyt előtt szombaton 18 órától, vasárnap pedig 10 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket. Megismétlem. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 95 éves korában elhunyt Kolosa Gizella, dobronaki lakos, egykori óvónő. Hamvait augusztus 2-án vasárnap 17 órakor helyezik örök nyugalomra a dobronaki temetőben. Az elhunyt előtt szombaton 18 órától, vasárnap pedig 10 órától róhatják le kegyenletüket, tiszteletüket.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A római korban ezen a területen alakult ki Sofiane városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Jó leszek újra, ez volt Nagy Bogi és Dash közös dala, avagy a hét zene száma, és ma szólt utoljára ez a dal, ugyanis a következő órában, már ugye ahogy említettük azt ma egyszer, az önöké lesz ismételten a választás, és megszavazhatják, hogy a három javaslat közül, vagy mondhatjuk talán úgy is, hogy a három versenyző dal közül melyik legyen a következő hét zene száma akkor, de hogy pontosan melyik három dal is, ez az majd kiderül 9 óra után, vagyis a 9 órai hírek után teljesen pontosan. Addig is viszont jobbnál jobb zenékből nem lesz hiány, érkezik Larry Hangman, a Magna Cum Laude és Király Viktor is énekelni fog.

Gesztitől szólt a Ne feküdj le haraggal, mi pedig most egy picit témázgatunk filmügyileg. Ugyanis 71 éves Willem Dafoe napjaink egyik legsokoldalúbb színművésze, aki ikonikus alakításaival és különleges arcberendezésével minden filmjében ellopja a sót. Nem is csoda, hogy utánozhatatlan mimikája az internetes mémkultúra egyik legfőbb alapanyagává vált az évek során. A négyszeres Oscar jelölt 1955. július 22-én született egyébként az amerikai Wisconsin állam Appleton nevű városában. Azok színészek egyike, akinek természetes élőhelye a celluloid, akihez ragaszkodik a kamera, vonzza a tekintetet. Dafoe alakításait még a kevésbé filmrajongók sem tudják kitörölni az emlékezetükből, a keményvonalas cinefilek azonban pontosan tisztában vannak azzal, hogy egy élő ikonról, a színjátszás nagybetűs gyöngyszeméről beszélünk. Sokan agresszívabb, főgonosz jellegű karaktereivel azonosítják, holott rendkívül sokrétű a palettája és széles spektrumon mozog a játéka. Egyebek mellett játszott már érzékeny művészt, fifikás nyomozót, őrült tudóst, többször is, zsémbes toronyőrt, Van Goghot, sőt Jézust is, és persze vérfagyasztó ábrázatú, emlékezetes antagonistákat. A Refresher pedig most összegyűjtött nekünk a 71. születésnapja alkalmából néhány olyan filmet, amit érdemes megnézni, hogyha esetleg szeretnénk bepótolni a színész munkásságát a filmügyileg, filmvilágügyileg. És ugye szombat alkalmából akár jó ötlet lehet, főleg ebben az irdatlan melegben, ami vár ránk a következő napokban, hogy a hűtött lakásban mi is megnézzünk akár egy-egy filmet, egy pattogatott kukoricás tál társaságában, de hogy akkor melyikeket érdemes megnézni. Van a Krisztus utolsó megkísértése című mű, ami 1988-ban készült. Martin Scorsese, a taxisofőr és a dühöngő bika világra szóló sikerei után alkotói válságba került, és ekkor készítette ezt a filmet. Van az 1990-es Veszett a világ, ha már szóba került David Lynch az előbbeni filmnél a cikkben, akkor egy kevésbé taglalt mood filmet is felsorolnak itt, méghozzá ugye a Veszett világot. A Nicolas Cage és Laura Dern film jelezte fekete komédiában, Dafoe játssza egyébként a legendás Bobby Peru szerepét. Mi több túlzás nélkül állítható, hogy a filmtörténet egyik legikonikusabb és leggroteszkebb alakítását vitte vászonra ebben a filmben. Itt van még akkor a 2000-ből származó amerikai Pszichó, ezt talán senkinek nem kell bemutatni, mindenki ismeri, ha magát a filmet nem is, de legalább egy jelenetet belőle. 2002-től 2007-ig forgatták a Pókember filmeket, ebben is szerepelt vállal Dafoe, aztán a 2018-as Van Gogh az örökké valóság kapujában című filmben is szerepelt. 2018-ban a Floridai álomban vállalt szerepet, 2019-ben a Világító toronyban, ahol egyébként Robert Pattinsonnal játszottak, és tökéletes az alakítás, konkrétan az a film, ha valakit nem üt szíven, akkor semmit sem, vagyis senkit sem tud szíven ütni, ugyanis eléggé erős, a csendességre épít nagy részt, és eléggé nagy hatása van az emberre. Ha első tekintetre nem is, vagyis hát megtekintésre nem is, de utólag biztos motoszkálni fog az agyunkban még a film története. Na néhány filmet, csak hogy még gyorsan felsoroljunk, 2023-ban kaptunk egy Szegény párákat, 2000-ben, illetve 2024-ben pedig egy Nosferatut, illetve a Vámpir árnyék, amiben szintén szerepet vállalt a művész. Úgyhogy ezek közül bármelyiket érdemes a mai nap folyamán megtekinteni, vagy akár holnap vasárnap, vagy a hétköznap, ha van rá időnk. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik az UFF és a Balaton.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A tűzoltók, akik péntek este egész napos tűzoltás után visszavonultak Plányáról, ma folytatják a beavatkozást. Tegnaphoz hasonlóan most is tűzoltó repülőgépek, katonai helikopter és pilóta nélküli légijárművek segítik őket. A Nemzeti Védelmi és Mentési Terv aktiválása után a gorenckói tűzoltók segítségére is számítanak. A föld alatti tűzből kiinduló tűz eddig több mint 12 hektár területet égetett le, nagyon meredek és nehezen megközelíthető terepen. Az időjárási viszonyok, különösen a magas hőmérséklet és a szél szintén megnehezítik a tűzoltást. Pénteken a Boveci, Kobaridi, Tolmini, Idriai és Cerknói tűzoltóságok több mint 90 tűzoltója oltotta a tüzet. Segítséget nyújtottak a Boveci Polgári Védelmi és Hegyi Mentő Szolgálat különleges egységének tagjai is. Ma a gorenckói tűzoltóság regionális segítsége várható 2 tűzoltó egységgel és a szükséges felszereléssel. A Duna vízszintje Paksnál tovább csökkent, ezért a szakemberek a 4-es blokk teljesítményét az éjszaka 50%-kal csökkentették, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű blokkjainak leállítása, írták. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a Paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egy szelle áll le mindegyik, nem működő reaktor hián, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata, közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese. Az újraindítási procedúra azonban még nem kezdhető el akkor sem, amennyiben a Duna vízgyűjtő területén a vízállás jelentős növekedésével járó jelentős csapadék hullik, ugyanis a blokk energetikailag csak is akkor indítható, ha az erőmű mellett is megfelelő a vízállás, azaz rendelkezésre áll már a hűtött víz. Ennek hiányában el sem kezdhető a berendezések felfűtése, húzták alá. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal a ceutai bevándorlási válság nyomán. Madrid bekérette az olasz nagykövetet. Az olaszországi repülőtér és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését, jelentette be az olasz belügyminisztérium. A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött, a határellenőrzésért felelős hatóságokkal tartott egyeztetést követően. Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök az X-en az európai illegális határátlépési lista adataival reagált az olasz kormány döntésére. A szolidaritás és az empátia választható, az európai szerződések és a tények tiszteletben tartása azonban nem, fogalmazott Pedro Sánchez. Sport. Ma Lengyelországban rendezik a síugrók nyári nagydíját. 11 órától a női síugrók, majd 17 óra 30-tól a férfi síugrók versenyeznek egyéni kategóriában. Az eseménynek Viszla ad otthont.
2: Időjárás.
1: Ma keleti irányú szél mellett derült napos időre kell számítani. Északon időnként megnövekedik a felhőzet. Estére a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken megélénkül a nyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a gorenckói autópálya forgalma a Karavankák alagút előtt Szlovénia irányában, de akadozik a Podravska autópálya forgalma is Podlechnik és Gruskovje között Horvátország felé.
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MRR.

0: A hét zeneszáma.
1: Kilenc óra, 8 perc a pontos idő, és megkezdődik az új hét zeneszámának választása, ahogy azt már a mai nap folyamán többször is említettük. Szokás szerint ma is három dal van itt előttünk, amire majd szavazni lehet, de hogy ezek pontosan melyek, azt mindjárt el is fogjuk árulni. Sorban fogunk menni végig a dalokon, kezdjük is azonnal az elsővel, Jau és Pribelszki közös dala fog szólni, a Hazataláltam. Aztán még vár ránk kettő muzsika, hogy tudják, hogy melyikre szavaznak akkor.

0: volt tehát P. Barnától a Közeleg az éj. Most pedig érkezik a harmadik dal, úgyhogy azokat, akiket ez eddigi két muzsika nem győzött meg, lehet, hogy ez már megfog, vagy lehet, hogy pont változtat majd a véleményen, hogy mire is szavaznak. Érkezik egy jól ismert Jude Law és a Vroom.
1: Ja, na az van, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne benne az elején ez az ilyen Vroom.

0: Vrum vrum, mi is indulunk most a zenehallgatástól a zeneszavazásra. A jól ismert telefonszámokon leszünk elérhetőek a következő percekben, 575-1718, illetve az 575-1719-es telefonszámon, ha pedig külföldről telefonálnak, akkor plusz 386-2, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719-et kell bepötyögni. És ha minden igaz, akkor van is már telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok! Én szeretnék szavazni az elsőre.
0: Egy szavazat tehát az elsőre, rendben, fel is írtuk. Köszönjük szépen,
1: köszönöm
0: a telefonát, kellemes napot! Viszhall! És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de várjuk azért a szavazatokat, telefonáljanak bátran! Van telefonálunk közben, haló, haló, szép jó reggelt, jó napot!
2: Nagyon szép reggelt kívánok, drága...
0: Tamara, igen. Jó napot, üdvözlöm.
2: Igen, Jutka vagyok, és ketten szavaznánk az elsőre.
0: Kettő szavazat az elsőre, rendben, fel is írtuk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi köszönjük, kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm.
0: És egyébként e-mailben is érkezett szavazatunk, Erzsi és Betty az első dalra szavaznak, úgyhogy ezzel már 5 szavazat is került az első dalra, azaz Jao és Pribelszki Hazataláltam című muzsikájára. És közben vannak telefonálóink is. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, Tamara a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: És én is az elsőre szavaznak, Iri. Jó munkát,
0: még egy szavazat az elsőre. Köszönjük szépen a jó kívánságot, és további kellemes napot kívánunk. Köszönjük. Van-e még telefonálónk? Közben úgy tűnik, hogy nincs, de azért elérhetőek vagyunk a folytatásban is. És már be is érkezett egy új telefon. Haló, haló, szép reggelt, jó napot!
3: Haló, haló, jó reggelt kívánok, Tamara Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm.
3: Én is az első dalra szeretnék szavazni.
0: Egy újabb szavazat az elsőre, ez úgy tűnik nagyon tetszik az embereknek. Ma köszönjük szépen.
3: Ez a legjobb a három közül véleményem szerint.
0: Rendben, fel is írtuk már a 7. szavazatot. Köszönjük a telefonhívását. Köszönjük, kellemes napot kívánunk mi is. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de üzenetben érkezett szavazat. Ez pedig akkor egy szavazat a második dalra, ugyanis Ibolya írt nekünk Facebookon, és akkor ő erre a dalra szavazott. Közben pedig van telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot!
4: Kedves Sokolom!
0: Üdvözlöm!
4: Kedves Tamara! Tomja Gyuri vagy Zalaegerszegről.
0: Melyik dalra szavaznak?
4: Szeretnék szavazni az elsőre. Volt még azt mondjam, hogy te két szavazatot kérek.
0: Rendben, az első dalra már fel is írtuk a szavazatot. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
4: Kedves Sokolom!
0: Viszhall! És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot!
5: Szervusz, Tamara, itt Gizi lakosból. Szeretnék szavazni az elsőre.
0: Rendben, még egy szavazat az elsőre. Köszönjük szépen!
5: Jó munkát, amit mondtam,
0: szép napot kívánunk mi is!

0: Hát a mai szavazást erősen nyerte az első dal, azaz Jauisz Pribelszky Hazataláltam című muzsikája meggyőzte a hallgatóságot, és hát mi is csak azt tudjuk mondani, hogy egyébként egy igazán jó dalról van szó. A második dal, P. Barna közeleg az éje, egy szavazatot kapott, és akkor Jude Law-tól a Vroom egyet se. Hát sajnos így járt, de ami biztos, hogy az új hét zeneszáma a Hazataláltam lesz Jautól és Pribelszkytől.
1: A hét zeneszáma.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Forró hétvége vár ránk, az ARSO előrejelzései szerint a hőmérséklet 36 Celsius fokig is emelkedhet, a Goriska régióban és a Vipava völgyben pedig 38 fokos csúcsértéket is mérhetnek. Az ARSO vörös figyelmeztetést adott ki a tengermellékre és Közép-Szlovéniára a magas hőmérséklet és a tűzveszély miatt. A magas hőmérséklet mellett ezen a hétvégén megnövekedett forgalomra is számítani kell az utakon. A Környezetvédelmi Ügynökség figyelmeztetései szerint a legnagyobb hőterhelés az Adrián és Közép-Szlovénia egyes részein várható. A magas hőmérséklet Szlovénia más részeit sem kíméli, ahol narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A tengerpart egy részén nagyon magas tűzveszélyt, az ország más részein pedig a természeti környezetre nézve magas tűzveszélyt hirdettek. Emiatt tilos égő vagy más olyan tárgyakat, anyagokat kidobni, amelyek tüzet okozhatnak. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Közút az országos közutakon, miután a kormány korábban olyan lépéseket jelentett be, amik célja a villamos energia felhasználás mérséklése a rendkívüli helyzetben. A bejelentés szerint a következő napokban több területen is változtatnak a működésen. A Magyar Közút lekapcsolja az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, emellett a változtatható jelzésképű táblák is csak indokolt esetben működnek majd. Kizárólag akkor kapcsolják be ezeket, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok miatt szükséges a használatuk. Vitézi Dávid miniszter szerint a Magyar Közút telephelyein az energia megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Mégpedig 17 óra után kizárólag a szerver helyiségekben működhetnek klímaberendezések, a többi helyiségben pedig kikapcsolják azokat. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. Lengyelország tegnap bekérette az orosz nagykövetet, majd tiltakozó jegyzéket adott át neki a lengyel területen becsapódott orosz rakéta miatt. A külügyminisztérium szóvivője szerint az incidens komoly diplomáciai feszültséget okozott a két ország kapcsolatában. A Straits Times szerint Maciej Viavar, külügyminisztériumi szóvivő részletesen ismertette a lengyel diplomácia álláspontját. Követeljük az olyan akció beszüntetését, amelyek veszélyeztetik a lakosság életét és biztonságát, egyúttal pedig légi katasztrófa kockázatát hordozzák magukban, fogalmazott a szóvivő. A varsói orosz nagykövetség egyelőre nem reagálta megkeresésekre. Vladislav Kosinyak-Kamisz védelmi miniszter korábban közölte, hogy a Lengyelországban becsapódott rakétát Moszkva közelében gyártották az idei év második negyedévében. Sport. Izgalmas foci hétvége vár ránk. Ma és holnap 4 mérkőzést rendeznek az első foci liga harmadik fordulójában. Lendvá pedig ma kerül sor az örökös rangadóra. 18 órától a NAFTA hazai pályán fogadja a Mura együttesét. Két forduló után a Mura most a harmadik helyen áll a tabellán 4 ponttal, míg a NAFTA a negyedik, a Bravo elleni győzelem által szerzett 3 pontjával. A két csapat tavaly áprilisban csapott össze utoljára, akkor a NAFTA szerezhette meg a 3 pontot.
2: Időjárás.
1: Ma keleti irányú szél mellett derült napos időre kell számítani. Északon időnként megnövekedik a felhőzet. Estére a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken megélénkül a nyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik és torlódik a Gorenyszkói autópálya forgalma a Karavankák alagút előtt, Szlovénia irányában. Akadozik a Podravska autópálya forgalma Podlehnik és Gruskovje között Horvátország felé, a tenger melléki strádán pedig Unec és Posztojna között Koper felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.

Cserhalmi György és Alföldi Róbert is játszik Hartung Attila új pszichotrillerében, ami novemberben érkezik majd a magyar mozikba. Hartung Attila legújabb filmjében a kortárs magyar színjátszás több nemzedéke találkozik. A főszerepben látható Nagy Márk és Mészöly Anna mellett Lengyel Tamás, Tenki Réka, Hely Anna, vagyis Haj Anna és Dér Zsolt, valamint két színészlegenda, Alföldi Róbert és Cserhalmi György is szerepel a rendhagyó thrillerben. Henrik, akit Nagy Márk játszik, vendégként érkezik a Szent Iványi család kastélyába egy olyan ünnepi vacsorára, amit a család közösen szervezett meg ilyen kis összeruccanásként, ám valódi szándékait csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya sejti, akit Mészöly Anna játszik. Az építőipari oligarcha család több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és könnyen lehet, hogy ebben a különös játszmában már több lépéssel Henrik előtt járnak. Az este során napvilágra kerülnek a múlt bűnei, és Henrik számára is kiderül, hogy az ember bűntelen lehet, de ártatlan soha. Hartung Attila rendező a film központi gondolatáról így fogalmazott. A címben szereplő pokol nem konkrét hely, hanem annak az öröklődő, generációkon átívelő bűnrendszernek a metaforája, amelynek köszönhetően a szereplők sikeressé váltak. A történet egyik központi kérdése az, hogy lehetséges-e megszakítani ezt a folyamatot, vagy a múlt terhei újra és újra tovább öröklődnek majd. A nagyszabású szereplőgárda ellenére a pokol élővilága teljesen független produkcióként valósult meg, derült ki a Mozinet közleményéből. Iványi Petra producer szerint a független filmkészítés legnagyobb előnye az alkotói szabadság. Bár a szűkös anyagi lehetőségek kihívásokkal járnak, a külső határidők és elvárások hiánya lehetőséget ad arra, hogy a film hosszabb időn keresztül szabadon formálódjon. A Lupa Pictures gyártásában készült a Pokol élővilága rendezője Hartung Attila, producere Iványi Petra, forgatókönyvírója Hartung Attila és az Itt érzem magam otthont is jegyző Veres Attila, operatőre MDL Kristóf. Az alkotás munkálatait koproducerként Hartung Attila, Pék Csaba, Bájer Baróti Éva és Baróti Ilona, Ádám György, Osbát Norbert, Magyar Péter és Szabó Milán segítette. A film vágója pedig Duszka Péter Gábor, zeneszerzője Konsinski Dávid, hangmestere Balázs Gábor, látványtervezője pedig Varga Magdolna, illetve a jelmeztervező Nagy Adrienna. A film, avagy a Pokol élővilága november 26-án kerül országosan a mozikba, a Mozinet forgalmazásában, úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor mindenképpen érdemes majd lecsapni november hónapjában egy-egy jegyre, vagy ha megjelenik majd az interneten, akkor akár ott is meg lehet tekinteni. Ennyit az film világáról, a Fidelio cikkéből szemezgettünk egyébként, folytatjuk továbbra is zenével, érkezik egy ikonikus hang, Rúzsa Magdolna és a Nem kelek már fel című dala.

Tegnap délelőtt jelent meg az Au Revoir zenekar legújabb és egyben legfrissebb szerzeménye is, az Ösztönlény, aminek egyben nem csak a megjelenése, hanem a videoklip premierje is volt YouTube-on tegnap délelőtt, és azóta már, vagyis 5,5 ezer megtekintést zsebelt be maga a videó, úgyhogy érdemes megtekinteni. Egyébként pedig, hogy egy kis ízelítőt adjunk belőle, a videoklipben a maradandó 6 tag, mert ugye, ahogy azt már tudhatjuk, Agócs Márton és Baka ott hagyták az Au Revoir zenekart, a megmaradt 6 tag pedig egy sorban, egymás mellett 4,5 percen keresztül mozdulatlanul állnak. És néha megmosolyognak talán a videoklipnek a szürrealitásán, vagy pedig azon, hogyha éppen valaki valami olyat mondott. De egyébként szürreális nézni egy ilyen videoklipet, mert vagy ritkán van, vagy sohasem, legalábbis a magyar YouTube-on hasonlót még nem igazán láthattunk. És hát a fanok is elég vicces kedvben fogadták magát a klippet, a komment szekcióban bőven kiélték a kreatív energiájukat, és olyan kommenteket hagytak, vagy hozzászólásokat, mint hogy én erről szeretnék kérni egy behind the scenes felvételt, vagyis egy hogyan készült felvételt, ahogy valaki ötletéből eljut a vágóasztalig ez a mestermű. Illetve, hogy lássuk be, ilyen hatalmas anyagi hátszéllel könnyű egy ilyen látványos, szemet gyönyörködtető klippet összerakni. Persze sok meló van benne, el nem tudom képzelni a középső részt, hányadjára sikerült ilyen pontos időzítéssel felvenni, és mennyi gyakorlás kellett hozzá. Elképesztő fiúk, csak így tovább előre. És egyébként ezeknél a zenekar is szokott válaszolgatni. Itt például azt a választ hagyták, hogy múltkor valaki kérdezte, mi lenne, ha az összes szponzorunk beszállna egy klipbe, itt a válasz. Aztán írtak olyat is, hogy már szeretem a dalt, a klip pedig nagyon jól megszervezett, fantáziadús és gazdag, eseményekben bővelkedő, vibráló, illetve valaki a dal koreográfiájára is kommentelt, zseniális lett a videoklip, pont mint a dal, hosszú idő óta ennek van a legjobb koreográfiája, Ágostonról hiányoltam a párdusz mintás inget egyébként, amihez gombaszögön volt szerencsénk. Úgyhogy érdemes beletekinteni a dalnak a videoklipjébe, illetve meghallgatni ugye a dalt is, és ugye szeretnének egy picit mosolyogni így szombat délelőtt, akkor talán bele is olvashatnak a komment szekcióba, itt azért bőven vannak olyan hozzászólások, amik megmosolyogtatják az embert, és mosolyból és nevetésből sosem lehet hiány, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk ezt figyelmükbe. És folytatjuk továbbra is zenékkel. Érkezik a Ladány Bene 27 és a Kell Egyház, aztán Segi és Reiron közös dala is szólni fog, ez pedig nem más, mint az Angel.

A mai évforduló naptár folyamán említettük elejtve, hogy ma 45 éve annak, hogy először sugározta műsorát az MTV zenei televíziós csatorna. Úgyhogy a maradék 20 percben egy kicsit ezt a témát fogjuk most átolvasni, legalábbis erről fogunk diskurálni egy cikk segítségével, illetve több cikk segítségével is. Az MTV egy amerikai szórakoztató televíziós csatorna egyébként, aki nem ismerné, melynek adása 81. augusztus 1-én indult. Az MTV eredetileg főleg könnyű zenei videókat sugárzott sokféle műfajban, azonban 2010 óta főleg reality műsorokat sugároz, és elhagyva a korábbi nevét, műsoraival elsősorban a fiatalokat célozza meg. Indulása óta az MTV forradalmasította a zeneipart, a szlogenjei beágyazódtak az emberek tudatába, és a videoklippeket felkonferáló videojockeyk, azaz VJ-k, valamint a tematikus adásokat moderáló műsorvezetők is jellemzően egy adott könnyű zenei stílust képviselnek. Elősegítették, vagy még jobban megszerettették a fiatalokkal a zenét, s még eladhatóbbá tették a zenei és lemezkészítés világát. Nagyon sok mai híresség is nagyra értékeli és támogatja az MTV munkáját. A csatorna születésével az 1980-as években népszerűvé tette a zenés videóklip műfaját, és ez a híresség, amint ami a zenét illeti, ez elterjedt egészen a 2000-es évekbe is, úgyhogy bőven volt hatása a fiatalokra, egészen 1980-tól 2010-ig leginkább, ugyanis utána már egy kicsit kezdett elhalni a televíziózás kultúrája. A zenecsatorna történelme egyébként 1977-ben kezdődött, amikor a Warner Communications kábeltelevíziós szolgáltatója, a Warner Cable az Egyesült Államokban elindította az első kísérletet, interaktív kábel TV rendszert, a Cube-ot. A rajta elérhető USA Network és Showtime nevű csatornákon 1978 körül debütált Videokoncert Hall című televíziós műsorban műsorvezető nélkül könnyű zenei videók váltották egymást. A népszerű programot sokan az MTV elődjének tartották. Aztán 77. december 1-én a Cube indulásával egyszerre debütált a csatorna elődje a Sight on Sound, az önálló Music Television és a Nickelodeon gyerekcsatorna később ebből a rendszerből nőtte ki magát. 81. augusztus 1-én pedig helyi idő szerint 12 óra 1 perckor kezdődött meg a csatorna sugárzása a The Buggles Video Killed The Radio Star című dalának videóklipjével. És ez a dal folytatódik, vagy következik a folytatásban itt nálunk is, érkezik a The Buggles és a Video Killed The Radio Star, az MTV első sugárzott dala.

1984-ben került először megrendezésre az MTV Video Music Awards, ami futótűzszerűen terjedt és komolyabb rajongást váltott ki a fiatalok között abban az időben, és hát mai napig jól ismerjük, ugyebár. 1992-ben az MTV megrendezte első filmes díjátadóját is, az MTV Movie Awards-ot. Az Beavis és, vagyis a Beavis és Butthead című emlékezetes animációs sitcom sorozatot pedig 93-ban láthatták először a nézők. Az 1990-es években a zenecsatorna további zenei és szórakoztató műsorokat, illetve sorozatokat indított. Ilyen volt elsőként az MTV Live vagy a Total Request, melynek stúdiója a Times Square-en volt található. 98-ban az MTV összevonta e két műsort, így született meg az MTV Total Request Live, röviden az MTV TRL. A korabeli tematikus programok közül a heavy metal kedvelőit a Headbangersból, a hip-hop műfaj iránt érdeklődőket a jó MTV rap szólította meg, az Amp és a Grind pedig a legújabb elektronikus és dance zenéket mutatta be. 2000 körül már növekedett a sorozatok és műsorok aránya. Elindult a Making the Video, a Making the Movie, különböző chartshow, például a World Chart Express vagy a European Top 20 zenei sikerlistája. 2002-ben elindult a The Osbournes című reality, ami Ozzy Osbourne családjának életét mutatta be. 2003-ban pedig a Newlyweds, Nick and Jessica, ami Nick Lachey és Jessica Simpson mindennapjait követte egészen 2005-ig. Az MTV 2006-ban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból feltették honlapjukra az adó első műsorainak pár részét és egy-két régebbi videoklippet is. A digitális forradalom okozta radikális technológiai fejlődés eredményeként a szélessávú internet szolgáltatások ezredforduló óta tartó tömeges elterjedése következtében a fiatalabb korosztályokban számottevően csökkent a televíziós tartalmak rendszeres fogyasztásával töltött átlagos idő. Az egymáshoz kapcsolt online hálózatok közvetítésével megnövekedett a streaming média, globális és világszintű használata is. A megváltozott zenehallgatási és tartalomfogyasztási szokásokkal lépést tartva a 2025. október 10-én a Paramount Global bejelentette, hogy 2025. december 31-én az Egyesült Államokon kívül az összes zenei tematikájú MTV csatorna megszűnik, csak a fő csatornák maradnak meg. És egyébként érdekesség, hogy Magyarországon is sugározták annak idején az MTV-t, méghozzá az MTV Europe műholdas továbbítása 87-ben indult, és 95. július 1-én kódolásáig szabadon vehető volt a zenecsatorna. Kódolás után pedig akkor digitális, illetve kártyákon lehetett ugye nézni magát az MTV adását. És amikor megszűnt a nagy része ezeknek a tematikus csatornáknak, csak a főcsatornák maradtak, akkor már azóta is, hogyha van ugye előfizetési csomagunk, vagy előfizetéses csomagunk, akkor a főcsatornát még lehet nézni Magyarországról is akár. És ha még egy kis érdekességet hozzáteszünk, akkor van egy bizonyos dal, ami már nálunk is párszor elhangzott, ez pedig a Milky Chance-től a Stolen Dance, és fontos megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy 2013-ban jelent meg, azért az MTV nagy hatással volt arra, hogy akkorát robbant, mint amekkorát, és hogy akkora globális hírnevet kapott maga a dal, és ez a dal fog szólni a folytatásban, érkezik a Milky Chance és a Stolen Dance.

Az MTV-ről ennyit, zenéből viszont nem lesz hiány. Beszéltünk egy bizonyos friss dalról, friss ropogós dal, ez pedig az Arevoártól az Ösztönlény, és hát közben megszereztük mi is, úgyhogy nem kell ellátogatni a YouTube csatornája, ajánlott, de nem kell, mert itt is szólni fog. Érkezik az Arevoár és az Ösztönlény, 11 órakor pedig a Farizs Doris friss hírekkel.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A tegnapi szlovéniai munkalátogatás végén Hodoson tartott találkozót Tone Kaiser külügyi és európaügyi miniszter, valamint Orbán Anita magyar külügyminiszter, ahol a szlovén és a magyar nemzeti közösségek képviselőjével tartottak találkozót. A miniszterek hangsúlyozták a további együttműködés fontosságát jogaik védelmében és a határmenti terület fejlesztésében. Kaiser rendkívül produktív látogatásnak nevezte a találkozót, és hangsúlyozta, hogy maga a határmenti terület is jól mutatja a két ország közötti együttműködés szintjét. Elmondása szerint különös figyelmet fordítottak a határ mindkét oldalán élő két nemzeti közösség helyzetére. Kiemelte azt is, hogy a felek készséggel folytatják a közös alap támogatását, amely a határ mindkét oldalán finanszíroz projekteket. A két miniszter közös fellépést szorgalmazott az európai források megszerzése érdekében. Janez Jánse kormányfő több európai ország vezetőjével együtt levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és az EU Tanács ír elnökségének, amelyben azonnali és összehangolt reagálást sürgetett a spanyolországi Ceuta enklávéban kialakult migrációs helyzetre, jelentette be a kormány kommunikációs hivatala. A spanyol hatóságok becslései szerint az elmúlt napban mintegy 60 ezer migráns lépett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai Ceuta spanyol exklávéba. A legfrissebb adatok szerint 57 migráns veszítette életét, miközben szárazföldön és a tengeren próbálták átlépni a határt, és több mint 48 ezret már vissza is küldtek Marokkóba. A levél aláírói komoly aggodalmukat fejezik ki az Európai Unió külső határának tömeges, illegális átlépése miatt, és figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi helyzet aláássa a közös európai migrációs politikába vetett bizalmat. Ismét tartalmas turista ellenes demonstrációt rendeztek a helyiek Majorkán, ahová minden évben több millió nyaralni vágyó érkezik. A tüntetésre ezúttal a főszezon kellős közepén Palma belvárosában került sor, és a rendőrség becslése szerint 25 ezer, míg a szervezők beszámolója szerint 70 ezer ember vett részt. Az elégedetlenség hátterében az áll, hogy a folyamatosan a paradicsomi helyszínre érkező turisták miatt alaposan elszálltak az ingatlan árak, ráadásul folyamatos a hangzavar, a dugók, a szemetelés és a környezet károsítása. Bár az elmúlt években rendszeresek voltak az ehhez hasonló demonstrációk, a helyi politikusok folyamatosan azzal érvelnek, hogy mivel az idei utazók jelentik a sziget bevételének jelentős részét, hatalmas gazdasági problémákat okozhatna, ha valóban korlátoznák a számukat.
1: Időjárás.
2: Ma keleti irányú szél mellett derült napos időre kell számítani, északon időnként megnövekedik a felhőzet. Estére a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken megélénkül a nyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik és torlódik a Gorenyszkói autópálya forgalma, a Karavankák alagút előtt mindkét irányban. Akadozik a Podravska autópálya forgalma is, Podlehnik és Gruskoje között Horvátország felé, a tengermelléki strádán pedig Unec és Posztojna között Koper felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en. Újravidéki Magyar Rádió.
0: Kívánságműsor.

6 perccel vagyunk 11 óra után, és megkezdődik a mai sláger kívánságunk. Ugye, ahogy azt jól tudhatják, ez a mai egy órás, illetve hát egy kicsivel kevesebb, mert ugye a végén mi majd el is búcsúzunk, és át kell adnunk majd a szót a délutánosoknak. Na de, egyelőre a zenéi a szó, érkezik is mindjárt az első kívánság, méghozzá Ibolya kérésére. Ez a Saragossa Bandtől lesz a Medley című dal, illetve, hogyha önök is szeretnének dalt kérni tőlünk, akkor ezt megtehetik 2 telefonszámon, ezek az 575 17 18 és az 575 17 19, külföldről pedig a plusz 386 és a 2-est kell bepötyögni valamelyik telefonszám elé. Érkezzen akkor most az első kívánság, és közben fogadjuk telefonhívásaikat.

0: Ez volt tehát a Saragossa Band, és már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, szép üdvözlet, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot még hallgatni. Jó barát, Sort is Rezsőtől.
0: Rendben.
1: És Érzivel és Betyivel Palinban.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes szombati napot kívánunk.
1: Én is kívánok a viszonthallásra.
0: Viszhall.
2: Halló.
0: És van még telefonálunk. Halló, halló, jó reggelt, jó napot.
2: Kedvenc csókolom.
0: Üdvözlöm.
2: Szomjas Gyuli vagy Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: Most te fogom önt szegezni, hogy kicsit most maradj csendben.
0: Csicsit most maradj csendben, rendben, szólni fog a dal. Rendben. Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.

0: bácsi, csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem. Még elszavaztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél. Én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.
2: És már vannak is új telefonálóink. Halló, halló, szép reggelt, jó napot kívánok.
3: Halló.
2: Üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, szeretném meghallgatni Domján Edittől. Köszönet mindenért című számot.
2: Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált, szólni fog a dal. És van-e még telefonálunk? Ha van, haló, haló, szép reggelt, jó napot!
4: Üdvözlöm újra, drága Tamara, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitól, hogyha egyszer megtalállak, nem engedlek el. Ezt szeretnénk meghallgatni a lenti barátnőimmel, Magdiba, Marikába, Angélába, meg a rádió minden kedves hallgatójával, akiket én szeretek mindenkinek küldeni. Köszönöm, hogy teljesíti kérdésem. További szép hétvégét, és jó napot kívánok mindenkinek. Önöknek meg gyönyörű szép napot, és szép hétvégét, és jó munkát.
2: Köszönjük szépen a jó kívánságokat, és azt, hogy telefonált, mi is további kellemes napot kívánunk önnek, és az előző hallgatónak, szólni fognak a kérdalok.

0: Robi, utána a következő dal egészen a művészetek völgyére fog szólni, méghozzá a Csigabuszon ülőknek. Ők a Quimbytől kérték a Senki sem menekül című dalt. Ha már egyszer ma Quimby koncert lesz a művészetek völgyén, egyébként még ma és holnap látogatható a fesztivál. És van még kettő telefonálónk is, ha minden igaz. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot!
1: Szép üdvözlet, Tamara, a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én pedig szeretném még hallgatni, Konzs Zsuzsától, mint hosszú szopos barna lány.
0: Rendben, szólni fog akkor Konzs Zsuzsától a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: A viszontlátásra.
0: Viszhal, kellemes napot. És a következő telefonálunkat köszöntöm. Haló, haló.
2: Haló.
0: Jó napot.
2: Adjon Isten jó napot mindenkinek, különösen Máriának Lendvára. Szeretném kérni a Július tüze éget Pór Pétertől. Igaz, hogy egy napot elkésztem, de akkor is ezt szeretném kérni. És adom a Bettit is, ő is kér. Köszönöm. Viszontlátásra.
0: Rendben.
3: Szia, Tamara.
0: Hello.
3: Szeretném kérni a V-motorok és Szanka István előadásában a Gömb című dalt.
0: Rendben, tehát akkor lesz egy V-motorok a Gömb, és Pór Pétertől akkor melyik volt a dal?
3: A Pór Pétertől a Július.
0: Július, rendben, akkor ez a kettő dal is szólni fog. Köszönjük szépen a telefonát, a kellemes napot.
3: Viszont kívánni, köszönjük szépen.
0: Viszhall!

annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

forong, lent a föld lapos, s fent a csillagok, alattunk lent az ördögök, felettünk fent az angyalok. Így játszadoztak az emberek, éltek és álmodtak, mi mást lehet? De néhány kíváncsi ezek felett valami újat keresgetett, mert nem hitte el, hogy nem lehet, a korong széléig merészkedett. Hátukon egy-egy nagy hátizsák, s csak gyűlt bele lassan az igazság, mely súly alatt a korong szélei elkezdtek lassan.

egy helyre került a sok kíváncsi. Most együtt kell valami jót csinálni. Mert az angyalok fáztak az űrben fent, az ördögök unták a pokolban lent. Hát összegyűltünk a felszínen, hisz békésen elférhetnénk.

0: És a gömb után már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Feri vagyok.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Kedves Tamara, én meg szeretném meghallgatni a kedves anyusommal. Van nekem egy rettenetes szokásom.
0: Rendben, küldjük a Balkán Fanatik dalát. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. És közben érkezett üzenetben is ez a dalkérés, méghozzá az Ellopták a biciklimet kérték tőlünk. Tibor kérte teljesen pontosan, és közben pedig van még egy telefonálónk is. Haló, haló, szép jó napot!
2: Kezdj csokkolom, Túlézi Józsa vagyok Nagykanizsáról.
0: Üdvözlöm!
2: Szeretném kérni Hooligans együttestől, legyen valami pezsgés, legyen valami rezgés című számát.
0: Tehát a Hooligans együttestől a legyen valami pezsgés, legyen valami rezgés, rendben, szólni is fog, már fel is került a listára, köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönöm, csokkolom, viszont a mesét.
0: Viszal!

Már csak néhány darra maradt időnk, úgyhogy ez akkor Kovács Katitól lesz az Add már uram az esőt, és Németh Leheltől az Egyedül a tóparton. Előbbit egyébként Erzsi kérte tőlünk, utóbbit pedig Márta, úgyhogy ez a kettő dal fog szólni még déli 12 óráig. Mi pedig akkor megköszönjük az egész délelőtti figyelmüket, és azt, hogy velünk tartottak. Azért a folytatásban is érdemes lesz a Muravidéki Magyar Rádióval maradni, mert a délutáni műsorvezető Donner Tímea várja majd önöket a délutáni órákban, úgyhogy unatkozni biztosan nem fognak. Délben várja majd önöket a Déli Krónika, ami pedig a délelőtti csapatot illeti teljesen pontosan. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a technikus kollégát a stúdióban Györkös Gorán, a híreket Faris Doris szerkesztette, műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk, és további kellemes szombat délutánt.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ima néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A tegnapi szlovéniai munkalátogatás végén Hodoson tartott találkozót a szlovén és a magyar külügyminiszter.
1: A tűzoltók, akik péntek este egész napos tűzoltás után visszavonultak Plányáról, ma folytatják a beavatkozást.
2: A Duna vízszintje Paksnál tovább csökkent, ezért a szakemberek a 4-es blokk teljesítményét az éjszaka 50%-kal csökkentették.
1: Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal a ceutai bevándorlási válság nyomán.
2: Ma a Lendván kerül sor az örökös rangadóra. 18 órától a NAFTA hazai pályán fogadja a Mura együttesét az első liga harmadik fordulójában.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A tegnapi szlovéniai munkalátogatás végén Hodoson tartott találkozót Tone Kaiser külügyi és európaügyi miniszter, valamint Orbán Anita magyar külügyminiszter, ahol a szlovén és a magyar nemzeti közösségek képviselőjével találkoztak.
2: A miniszterek hangsúlyozták a további együttműködés fontosságát jogaik védelmében és a határmenti terület fejlesztésében. Kaiser rendkívül produktív látogatásnak nevezte a találkozót és hangsúlyozta, hogy maga a határmenti terület és jól mutatja a két ország közötti együttműködés szintjét. Elmondása szerint különös figyelmet fordítottak a határ mindkét oldalán élő két nemzeti közösség helyzetére. Kiemelte azt is, hogy a felek készséggel folytatják a közös alaptámogatását, amely a határ mindkét oldalán finanszíroz projekteket. A két miniszter közös fellépést szorgalmazott az európai források megszerzése érdekében.
1: Forró hétvége vár ránk. Az Arso előrejelzései szerint a hőmérséklet 36 Celsius fokig, a Goriska régióban és a Vipava völgyében pedig 38 fokig is emelkedhet. Az Arso vörös figyelmeztetést adott ki a tengermellékre és Közép-Szlovéniára a magas hőmérséklet és a tűzveszély miatt. A magas hőmérséklet mellett ezen a hétvégén megnövekedett forgalomra is számítani kell az utakon.
2: A környezetvédelmi ügynökség figyelmeztetései szerint a legnagyobb hőterhelés az Adrián és Közép-Szlovénia egyes részein várható. A magas hőmérséklet Szlovénia más részeit sem kíméri, ahol narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A tengerpart egy részén nagyon magas tűzveszélyt, az ország más részein pedig a természeti környezetre nézve magas tűzveszélyt hirdettek. Emiatt tilos égő vagy más olyan tárgyakat, anyagokat kidobni, amelyek tüzet okozhatnak.
1: A tűzoltók, akik péntek este egész napos tűzoltás után visszavonultak Plányáról, ma folytatják a beavatkozást. Tegnaphoz hasonlóan most is tűzoltó repülőgépek, katonai helikopter és pilóta nélküli légi járművek segítik azokat. A Nemzeti Védelmi és Mentési Terv aktiválása után a gorenyszkói tűzoltók segítségére is számítanak.
2: A talaj alatti tűzből kiinduló tűz eddig több mint 12 hektár területet égetett le nagyon meredek és nehezen megközelíthető terepen. Az időjárási viszonyok, különösen a magas hőmérséklet és a szél szintén megnehezítik a tűzoltást. Pénteken a Bovecé, Kobaridi, Tolmini, Idriai és Cernói tűzoltóságok több mint 90 tűzoltója oltotta a tüzet. Segítséget nyújtottak a Bovecé Polgári Védelmi és Hegyi Mentőszolgálat különleges egységének tagjai. Is. Ma a gorenyszkói tűzoltóság regionális segítsége várható két tűzoltóegységgel és a szükséges felszereléssel.
1: Janez Jánosa kormányfő több európai ország vezetőjével együtt levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és az EU tanács ír elnökségének, amelyben azonnali és összehangolt reagálást sürgetett a spanyolországi Ceuta enklávéban kialakult migrációs helyzetre, jelentette be a kormány kommunikációs hivatala.
2: A spanyol hatóságok becslései szerint az elmúlt napban mintegy 60 ezer migráns lépett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai Ceuta spanyol enklávéba. A legfrissebb adatok szerint 57 migráns veszítette életét, miközben szárazföldön és a tengeren próbálták átlépni a határt, és több mint 48 ezret már visszaküldtek Marokkóba. A levél aláírói komoly aggodalmukat fejezik ki az Európai Unió külső határának tömeges illegális átlépése miatt, és figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi helyzet aláássa a közös európai migrációs politikába vetett bizalmat.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A Duna vízszintje Paksnál tovább csökkent, ezért a szakemberek a négyes blokk teljesítményét az éjszaka 50%-kal csökkentették, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű blokkjainak leállítása, írták.
2: Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a Paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik, nem működő reaktor hiány egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata, közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese. Az újraindítási procedúra azonnal viszont még nem kezdhető el akkor sem, amennyiben a Duna vízgyűjtő területén a vízállás jelentős növekedésével járó jelentős csapadék hullik, ugyanis a blokk energetikailag csak is akkor indítható, ha az erőmű mellett is megfelelő a vízállás, azaz rendelkezésre áll már a hűtővíz. Ennek hiányában el sem kezdhető a berendezések felfűtése, húzták alá.
1: Energia takarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Közút az országos közutakon, miután a kormány korábban olyan lépéseket jelentett be, amik célja a villamos energia felhasználás mérséklése a rendkívüli helyzetben. A bejelentés szerint a következő napokban több területen is változtatnak a működésen.
2: A Magyar Közút lekapcsolja az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, emellett a változtatható jelzésképű táblák is csak indokolt esetben működnek majd, kizárólag akkor kapcsolják be ezeket, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok miatt szükséges a használatuk. Vitézi Dávid miniszter szerint a Magyar Közút telephelyein is energiamegtakarítási intézkedéseket vezetnek be, 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhetnek klímaberendezések, a többi helységben pedig kikapcsolják azokat. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is.
1: Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal a ceutai bevándorlási válság nyomán. Madrid bekérette az olasz nagykövetet. Az olaszországi repülőtér és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését, jelentette be az olasz belügyminisztérium.
2: A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba Ceutába több tízezre jutottak be Marokkó felől. A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött a határellenőrzésért felelős hatóságokkal tartó egyeztetést követően. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en az európai illegális határátlépési lista adataival reagált az olasz kormány döntésére. A szolidaritás és az empátia választható. Az európai szerződések és a tények tiszteletben tartása azonban nem, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sport.
1: Izgalmas foci hétvége vár ránk. Ma és holnap 4 mérkőzést rendeznek az első foci ligában. Lendván pedig ma kerül sor az örökös rangadóra. 18 órától ugyanis a Nafta hazai pályán fogadja a Mura együttesét. 2 forduló után a Mura most a 3. helyen áll a tabellán 4 ponttal, míg a Nafta a 4. a Bravo elleni győzelem által szerzett 3 pontjával. A két csapat tavaly áprilisban csapott össze utoljára, akkor a Nafta szerezte a 3 pontot. A Nemzetek Ligája záró tornán és elődöntőben játszott a szlovén férfi röplabda csapat. A címvédő Lengyelország volt Fabio Soli védenceinek ellenfele a legjobb 4 között, a lengyelek pedig ma 3-0-ra nyerték meg a meccset. 13 óra 30-kor Japán és az USA mérkőzik a döntőbe jutásért. A harmadik helyért és a finálét vasárnap rendezik, ahol a szlovén csapat a japán USA játék vesztesével meccsel majd a harmadik helyért. Ma Lengyelországban rendezik a siugrók nyári nagydíját. Most a női siugrók majd 17:30-tól a férfi siugrók versenyeznek egyéni kategóriában. Az eseménynek Viszla ad otthont. Az első széria után Emma Klinec vezet, Nika Vodan az ötödik helyről várja a második szériát.
2: Időjárás. Délután keleti irányú szél mellett derült napos időre kell számítani, északon időnként megnövekedik a felhőzet, estére a hegyvidéken záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a tenger melléken megélénkül a nyugati szél, a hőmérséklet csúcsértéke 31 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, esti Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Gorenszkói pálya forgalma a Karavánkák alagút előtt Szlovénia irányában. Akadozik a Podravska autópálya forgalma Podleknik és Gruskovje között Horvátország felé. A tengermelléki strádán Unec és Posztolna között Koper felé, valamint a Steyr pályán Szlovenske Konyice előtt Ljubljana irányában.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Bencik István mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
3: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Egy perc elmúlt fél egy, köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit augusztus 1-én, szombaton délután, most már a délután is stáb nevében természetesen, és új hónapot kezdtünk. Augusztus régi neve a rómaiaknál még Sextilis volt, mert a 6. hónapja volt az esztendőnek. Ez a név maradt meg még a Julius Cézár féle naptárreform után is, amikor azonban Augusztus császárnak Krisztus előtt 7-ben az időközben újra felszaporodott szökőnapok miatt újabb naptárrendezést kellett végrehajtania, akkor ennek a hónapnak a nevét is megváltoztatta, és miután életének legtöbb szerencsés eseménye ebben a hónapban játszódott le, ezért a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot. Az augusztus szó voltaképpen az augurra megy vissza, vagyis a madárjósra, akinek jóslata szerencsét jelent, célzással a császár példátlanul szerencsés pályafutására. A szenátus a legszerencsésebb jelzőt találta a legmegfelelőbbnek. Ettől fogva csak ugyanezt a nevet használta Gaius Octavianus Julius Cézár, és ugyanúgy, ahogy a Cézár nevéből általában rangjelzés lett, ugye Kaiser, császár és cár formában, ugyanúgy lett az augusztus nevéből is rangjelzés. Ettől fogva minden uralkodó a sérthetetlen császári felség jelzőjéül használta az augusztus nevet, a császárnék pedig az Augusta nevet kezdték viselni. A név maga mégis az augusztus hónapnév formájában maradt meg leginkább elevenen az emberek nyelvhasználatában. Kisasszony havaként, nyárutó havaként és új kenyér havaként is emlegetik ezt a hónapot, mi viszont leginkább az augusztust használjuk. A Muravidéki Magyar Rádióban akkor folytassuk tovább zenékkel ezt az órát, 1 órakor jövünk majd a friss információkkal. Kellemes szombat délutánt mindenkinek, így augusztus 1-én.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Sokszor előfordul, hogy a boltban két szinte egyforma termék közül az egyik feltűnően olcsóbb. Ilyenkor a legtöbben nem gondolkodunk sokat. Megvesszük az olcsóbbat. Hiszen miért fizetnénk többet ugyanazért? Csak hogy ez a logika egy fontos dolgot figyelmen kívül hagy. Az ár nem mindig mutatja meg a termék valódi költségét. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Vegyük példának az autóipart. Az elmúlt években egyre több kínai gyártású elektromos autó jelenik meg az európai utakon, méghozzá kedvező áron. Ennek egyik oka, hogy a kínai állam komoly támogatással segíti ezeknek az autóknak a gyártását. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a piaci verseny, hanem részben az állami pénztárca dönti el, melyik autó lesz olcsóbb. Ennek pedig nagyon is valós következménye van. Az európai gyártók nehezebben tudják tartani a lépést, ami a helyi alkatrészgyártóknál és beszállítóknál akár munkahelyek elvesztéséhez is vezethet. Ez már nem egy elvont gazdasági vita, hanem konkrét emberek megélhetése itt, a mi térségünkben is. Hasonló mintázatot látunk más iparágakban is. Korábban már szóltunk a textilipar sötét oldaláról. Rengeteg olcsó ruhadarab kényszermunkával embertelen körülmények között készül, gyakran olyan gyárakban, ahol a dolgozóknak esélyük sincs kilépni ebből a helyzetből. Amikor ilyen ruhát veszünk, valójában nem fizetjük ki a termék teljes költségét, mert azt más emberek fizetik meg, a saját szabadságukkal, egészségükkel. De van egy harmadik, sokszor észrevétlen tényező is. A környezeti kár. Sok terméket olyan országban gyártanak, ahol lazábbak a környezetvédelmi szabályok, mint nálunk. A gyárak kevesebbet költenek a szennyezés csökkentésére, ezért olcsóbban tudnak termelni. Csak hogy a levegő, a víz és az éghajlat nem ismer országhatárt. Amit egy távoli gyár a levegőbe vagy a folyóba enged, az idővel, a mi éghajlatunkra, a mi tengereinkre is hatással van. Vagyis nem eltüntetjük a szennyezést azzal, hogy máshol gyártatunk, csak áthelyezzük. És a számlát végső soron mindannyian közösen fizetjük meg, függetlenül attól, hol élünk. Ehhez jön még egy szempont, amit a legtöbben nem is szoktak végig gondolni. Mennyire biztonságos, ha szinte mindent messziről hozatunk ide? Idén februárban kitört a háború Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael között, és néhány hét alatt kiderült, mennyire sérülékeny is valójában a nemzetközi kereskedelem. A Hormuzi szoros, a Perzsa öböl kijáratánál húzódó keskeny, de stratégiailag rendkívül fontos tengeri útvonal gyakorlatilag lezárult, és hirtelen hiány lett olajból, földgázból, sőt olyan alapanyagokból is, mint az alumínium vagy a hélium, amelyekre a modern iparnak szinte minden területen szüksége van. De említhetjük a műtrágyát is, ami a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen. Vállalatok tucatjai jelentették, hogy komoly pénzügyi veszteséget szenvedtek el, mert egyik pillanattól a másikra megszakadt egy-egy fontos szállítási útvonal. Ez jól mutatja, amit magától értetődőnek veszünk, hogy a polcon mindig lesz áru, az valójában egy nagyon törékeny rendszeren alapul. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Amikor helyi vagy hazai terméket választunk, abban van egyfajta jóleső büszkeség is természetesen. Vagy hogy egy magyar vagy szlovén vállalkozás termékét tartjuk a kezünkben. Ez nem szégyelni való érzelem, hanem egyfajta kötődés saját közösségünkhöz. És ma már egyre menőbb is. Egyre többen büszkén mesélik el, honnan származik az, amit vásároltak. De az érzelmeken túl az észérvek is bőven megállják a helyüket. A helyben elköltött pénz nagyobb eséllyel marad a közösségben. A helyi termelőnél, a helyi boltosnál, végső soron a helyi munkahelyeken. Ez egyfajta gazdasági körforgás, amely erősíti azt a közeget, amelyben élünk. Emellett a rövidebb ellátási lánc azt is jelenti, hogy jobban nyomon követhető, mi, hogyan készült, milyen körülmények között, és nem kell találgatnunk, hiszen közelebb van a forrás. Egy helyi termelőnél vagy gyártónál a hibák, a panaszok is gyorsabban orvosolhatók, hiszen nem kell hetekig várni egy távoli ügyfélszolgálat válaszára. De van egy hosszabb távú haszna is. Ha egy régióban megmarad a gyártási vagy akár csak az összeszerelési tudás, a szaktudást, munkakultúrát és képességeket tart életben. Ha a nagyvilágban valami megbicsaklik, azok a közösségek vannak jobb helyzetben, amelyek meg tudják őrizni a saját termelési képességeiket. Vagyis, amikor helyi terméket veszünk, valójában nem csak egy tárgyat vásárolunk, hanem hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a tudás és képesség ne vesszen el. Persze, nem minden távoli termék rossz, és nem minden helyi automatikusan jobb. De a lényeg, hogy tudatosabban nézzünk az árra. Mit takar valójában, és ki fizeti meg azt, amit mi nem látunk a pénztárnál. Legközelebb, amikor a bolti polc előtt állunk, és két termék ára között nagy a különbség, érdemes feltenni a kérdést. Vajon miért ilyen olcsó ez? Lehet, hogy a válasz messzebbre vezet, mint gondolnánk. És a végén kiderül, hogy amit ma megspórolunk, azt holnap más formában mégiscsak meg kell fizetnünk. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz. MMR.

0: Időjárás.
1: Szombat délután van, egy óra a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, információkkal folytatjuk tovább, rögtön kezdjük a figyelmeztetésekkel. Narancsszínű és pirosszínű figyelmeztetés van érvényben a nagy hőterhelés miatt gyakorlatilag az egész ország részére. Magyarországnak inkább a középső területén van erősebb riasztás érvényben, ha Szlovéniát nézzük, akkor pedig a tengermelléki régiót. A tengermellék egyes részén egyébként rendkívül magas az erdőtüzek kockázata is, úgyhogy emiatt is figyelmeztetést adtak ki. Na és akkor lássuk, hogy mi a mostani helyzetkép. 34 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, és ez még emelkedhet is. 34 fok van Muraszombat környékén, 33 fokot jelentenek Mariborból, Ljubljanából, 34 fok van Koperben, és 17 fokot mértek legutóbb a Kredaricán. Ez a jelenlegi helyzetkép. Délután keleti irányú szél mellett derült napos időre lehet számítani. Északon, a hegyvidéken talán megnövekedhet kissé a felhőzet, de nem ez lesz a meghatározó. Ott este akár zápor, zivatar is lehet vidékünkön, azonban ettől nem kell tartani, vagy erre nem érdemes számítani. A csúcshőmérsékletek 31 és 37 fok között alakulnak. Éjszaka is meleg lesz, alig hűl 20 fokig a hőmérséklet, aztán holnap napközben már megint a 30 fokot ostromoljuk, és a következő hétre is nagyon meleget mutat az előrejelzés. Azt írják, hogy a legfrissebb valószínűségi előrejelzések szerint a következő egy hétben gyakorlatilag nincs esély érdemi lehűlésre, és még 10 nap múlva is csak az ország északi részén mutatkozik némi remény a felfrissülésre. Hát, hogyha napokkal ezelőtt jött volna a lehűlés, az is késő lett volna, már mondhatjuk ezt is. Magyarország szerte is napos száraz időre kell számítani, gyakorlatilag perzselő lesz a hőség, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, helyenként megélénkülhet a szél, délután 36 fok várható. Most olyan 34 fokot mutatnak egyébként a legtöbb helyen. Vasárnap napos, forró időjárásra készüljünk, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, csapadék nagyon nem lesz, és továbbra is tartja magát a trópusi éjszaka 15-24 fokkal, a délutánok pedig 35 és 40 fok körül alakulnak majd. Hétfőre is így mutatkozik az időjárás, az északi határ közelében előfordulhat kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, illetve gyengén felhős időre lehet készülni. Meleg lesz éjjel, meg meleg lesz nappal is. Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék nem lesz. Hajnalban 16-26 fokot mérhetünk majd, délután meg 35-41 fok között alakul a hőmérséklet. Erősödik a pollen szezon is, hogyha nem ég ki ez a sok parlagfű persze. A tomboló hőség jelentősen megterheli az egészséges emberek szervezetét is, úgyhogy hát itt most sorolhatnám, hogy milyen kellemetlen tünetek jelentkezhetnek, de úgy gondolom, hogy mindannyian szenvedünk tőle, úgyhogy inkább annyit mondok még, hogyha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak a tűzőnapon, legyenek hűtött helyen is, figyeljenek oda egymásra is. Ennyi talán a legfontosabb, és kitartást mindenkinek ebben a nagy melegben.
2: Közlekedési hírek.
1: Ami a közlekedést illeti, száraz utakon folyik persze a forgalom szerte az országban, gyereket, idős embert, háziállatot soha nem hagyunk a tűzőnapon álló zárt járműben, egyébként az árnyékon állóban sem, mert az is nagyon fel tud melegedni. Nem zökkenőmentes a forgalom az országban, a Skofie-Koper főúton Bertoki közelében Koper irányába akadályozott a forgalom, itt egy baleset történt. Aztán torlódik a forgalom egyébként több helyütt, a tengermelléki utakon is, Unec és Posztolyna között Koper felé 10 perces késéssel számolhatnak, Posztolyna előtt a főváros irányába 40 perces késés fordulhat elő, és hát lassabb a forgalom nagyon sok helyütt. A Karavenka alagút előtt 9 kilométeres sor van Szlovénia felé, és 3 kilométeres Ausztria irányába. A Podravjei autópályán Horvátország felé 3 kilométeres a kocsisor, legyenek nagyon körültekintőek, és balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentette, radarra Gornyaradgona környékén számíthatunk. A friss információkat hallották 5 percben, és prózában, Mari zenével folytatjuk tovább, 1:45 után pedig átnézzük a délutáni tartalmat.

Két perc elmúlt, 1:45, folytatjuk mindjárt a zenék során, de előbb a további tartalomról is szólunk, nem sokára majd az ünneplőket is felköszöntjük majd, hiszen róluk sem feledkezünk meg, aztán 2:00 hírek jönnek majd, ahogy 3:00 is majd helyi vonatkozású hírrel várjuk Önöket, mégpedig a téma a következő lesz, Tone Kaiser szlovén és Orbán Anita magyar külügyminiszterek a két ország együttműködésének további erősítése mellett foglalt állást, külön figyelmet fordítva a két ország őshonos nemzeti közösségeire. Ez lesz tehát a mai terepjáró témája majd 3:00 után, aztán a zenék közt meghallgatjuk a hét zene számát is, és 4:00 ismét hírekkel várjuk Önöket. 4:45 után a hétvégi randevú következik, a fiatalok műsora fiatalokról, de nem csak fiataloknak természetesen. Aztán 5:00 hírek, majd ismétlés, mégpedig a tech műsort ismételjük meg 17:30 után, illetve lesznek gyerekgondolatok is, 6:00 pedig már a hír összefoglaló napi krónikával jelentkezünk. Ezután sok-sok zene szól egészen este 7:00, amikor is búcsúzik a vezetett műsorrész, de a program folytatódik tovább, és a búcsúkor majd mondjuk a további tartalmat is. Ennyit kínálunk, meg sok-sok zenét természetesen. Jó vételt, kellemes szombat délutánt!

Flipper öcsi énekelt, augusztus 1-je van, az ünneplőket köszöntjük, Boglárkák és Péterek, önöket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az előbbi egy újabb keletű női név a hasonló virágnévből, illetve az azonos virágnévből. A Péter pedig a görög Petrosz név, latin Petrus alakjából származik, és őket is köszöntjük, de mellettük még nagyon sokan ünnepelhetnek, mert vagy 30 név van még a kalendáriumban. Alfonz, aztán Ete, Fodor, mindet nem mondom, Gusztáv, Kleopátra, Kökény, Magnólia, Majoránna, Makabeus, Médea, aztán Nadin, Nadinka, Nimród, Orchidea, Pálma, Penelope, Péter, ugye ezt említettem, Petrik, Remény, Reményke, Tulipán, Zsófi és Zsófia névnap is ma van. Na tessék, kedves ünnepeltek, szívből gratulálunk névnaposoknak, születésnaposoknak egyaránt, legyen nagyon szép a mai napjuk, meg annak is, aki nem ünnepel semmit, csak bennünket hallgat. Rádiózzanak velünk a folytatásban is, de erős napot mindenkinek, 6 perc elmúlt el 1:30.

Ez volt a Zanzibár felvétele 35 fokból innen Lendváról önöknek, akik lehet, hogy sokkal melegebbet bírnak elviselni most. Maradjanak velünk, hogyha tehetik, jön még egy kis zene a folytatásban, aztán 10 perc múlva 2-kor majd hírek jönnek, és a következő órában sok-sok zenét hallgatunk majd, ezt már tudják jól, úgyhogy mindenkinek jó vételt, jó rádiózást!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A római korban ezen a területen alakult ki Szófiáne városa, amely a római birodalom egyik fontos települése volt. Ebből az időszakból maradtak ránk az ókeresztény temető, vagy az ókeresztény sírkamrák különleges emlékei, amelyek ma már az UNESCO világörökség részét képezik.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Pécsre kalauzoljuk Önöket, és felfedezzük Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi városát. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A statisztikai hivatal adatai szerint júliusban 2,9%-ra csökkent az éves infláció Szlovéniában, a júniusi 3,6% után. Havi összevetésben 0,1%-kal voltak alacsonyabbak az árak, főként a ruházati és lábbeli szezonális leárazások miatt. Az éves inflációra leginkább a lakhatás, a víz, az elektromos áram, a gáz és az egyéb tüzelőanyagok drágulása hatott, de hozzájárult a rekreáció, a szállítás, a vendéglátás, valamint az alkoholos italok és a dohányáruk drágulása is. A Finance gazdasági szaklap weboldalának számításai szerint a 95-ös oktán számú benzin árának mintegy 2 centtel történő csökkenését, a gázolaj árának pedig mintegy 4 centtel történő emelkedését tapasztalhatják majd kedden a sofőrök, ami arra utal, hogy a kormánynak kezd kifogyni a mozgástere a gázolaj árának csökkentésében, illetve enyhítésében. Becsléseik szerint a fűtőolaj vásárlóira is hasonló emelkedés vár. A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozott tüzeknek, ezért az Árszó kiterjesztette a vörös hőségriasztást az ország középső részére is. Így mától fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben Szlovénia délnyugati és tengerparti térségében, valamint a Száva és a Dráva alsó folyásánál fekvő régióban is. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli bejelentésében közölte, hogy a Duna további apadása miatt Paks teljesítménye 480 megawattra csökkent, ezért a MAVIR életbe léptette a villamos energiarendszer rendkívüli üzemzavari protokollját. A kormány új rendeletet vezet be, először a nagyfogyasztóktól kér önkéntes, majd szükség esetén kötelező fogyasztás csökkentést, miközben a lakossági korlátozás csak a legvégső esetben jöhet szóba. Emellett energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedésekről is döntöttek, köztük a vasúti teherforgalom esti leállításáról, a home office kiterjesztéséről és a nem létfontosságú vízhasználat korlátozásáról. Az elmúlt 40 év legerősebb 4,7-es fokozatú földrengése és több kisebb utórengés rázta meg péntek este és szombat reggel a dél-olaszországi Nápoly környékét, jelentette az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A földmozgás epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő vulkanológiailag aktív flegrai mezőkön és az annak környékén fekvő városokban volt, de érezni lehetett Nápolyban és a közeli Ischia és Procida szigeteken is. A hatóságok közlése szerint a rengések következtében 21 ember megsérült. Az elemi csapás a legsúlyosabban Puzzoli tengerparti várost érintette, ahol a lehulló épületdarabok nagy károkat okoztak.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég délután, kivéve a hegyvidéki országrészt, ahol a megnövekvő felhőzetből futózáporok alakulhatnak ki. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 31-37 fokig melegszik fel a levegő, a tenger melléken 38 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez a gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Nyárutó havának első napján köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Egy kicsit elgondolkodtam, talán még szebben is hangzik ez a kifejezés, mint az augusztus, persze. Az augusztust használjuk természetesen, de hogyha belegondolunk, akkor minden hónapnak ugye voltak régebben is elnevezései. Úgy hiszem a május, az ígéret hava, az is mennyivel szebben hangzik, mint az augusztusnál is szebben csengő. Talán az, hogy nyárutó hava, bár persze bent vagyunk a nyárban keményen. A magyar nyelvhasználat sokféle megjelölést használ erre a hónapra, az új kenyérhava természetesnek mondható, mint ahogy a nyárutó hava is talán. Kevés érthető a kisasszonyhava megnevezés, hiszen augusztusra Nagy Boldogasszony napja esik. Kis Boldogasszony napját szeptemberben ünnepli a katolikus világ. Már beszéltünk arról, hogy valamikor ez az év 6. hónapja volt, aztán 8. lett, amikor hozzátették a januárt és a februárt, és ugye hát naptárreformot kellett végrehajtani, és hogyha már a július nevet viselheti, akkor az augusztust kapta, és ha már július 31 napos, hát akkor augusztus sem maradhat el tőle, úgyhogy itt egymás után két 31 napos hónap van. Két jeles egyházi ünnep tartozik ehhez a hónaphoz. 15-én van a már említett Nagy Boldogasszony napja, 20-án pedig ugye Szent István napja. Utóbbi természetesen több, mint egyházi ünnep. A népi kalendárium is tartja az elmaradhatatlan idő és termés jósló napokat. Elseje Péter napja határnapnak számít, hogyha eddig nem esik, akkor jöhet akár a Duna vize is, nem terem kukorica. Értik az analógiát, ugye? Hát nincs is annyira analógia, ez konkrétan az volt, ami, mert ugye nem jön a Duna vize sem, lehet tovább gondolni a dolgokat, meg lehet áttérni itt a politikára, én nem szeretnék, de azért lehet, hogy valakik tovább gondolják. Aztán jön majd Lőrinc napja 10-én, ha szép sok a gyümölcs, akkor épp lesz majd minden. Aztán 12-én Klára napján szeles az idő, hamar beköszönt az ősz, és aztán Bertalan napkor 24-én köpült vajnak gyógyító ereje van, tartották. Augusztus egyébként még a csillaghullás hónapja is. Ilyenkor a hónap közepe táján jönnek majd Szent Lőrinc tüzes könnyei, ugye a Perszeidák meteorraj csillagjai. Lőrinc napja is itt lesz még a hónapban, és ehhez kapcsolódóan ugye a dinnyét tudjuk, hogy mi teszi majd tönkre. Augusztus 1-e a forint születésnapja egyébként, illetve az anyateljes táplálás világnapja is. Ezekről is lehet szólni a folytatásban. Az anyateljes táplálást 1992 óta tartják világszerte. Ez más néven ugye a szoptatás világnapja, hiszen egyre több csecsemő nem jut természetes anyatejhez. Ezért indított el az Egészségügyi Világszervezet ezt a programot a csecsemők egészséges táplálása érdekében. Aztán a világtörténelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 1-én bevezetett forint zárta le. 45 nyarán neki iramodó infláció egy év múlva már soha nem látott méreteket öltött, és 1946. júliusában egy dollár 4.600.000 kvadrillió pengő volt, ami a 10-27. Hatványa, lehet számolgatni. Átmenetileg használták a pengőnél nagyságrendekkel jobb minőségű adópengőt is, de az infláció tetőpontján egy pár cipő ára így is körülbelül 120 milliárd adópengő volt. Hát nehéz volt ezzel mit kezdeni, úgyhogy az új pénzegység bevezetésére került sor, ez pedig a forint lett, ugye, és akkor a forint lett a hivatalos fizetőeszköz. Az első széria címletei a 10 és a 100 forintosok voltak. A 10, 20, 50 és 100 forintos címletekből álló 1947-es széria egészen 92-ig volt érvényben. Csak a címerek változtak a bankjegyeken. Aztán azóta meg már sok-sok minden változott a forinttal kapcsolatban is, most meg itt már az euróval riogatnak bennünket. Hát majd meglátjuk, hogy lesz a mai nap, viszont nem az euró, hanem a forint bevezetésének napja, jelesül a forint születésnapja. Augusztus 1-e van, önök is ma ünnepelnek, akkor együtt ünnepelhetnek a forinttal. Boldog születésnapot mindenkinek, nem sokára majd zenék jönnek, hiszen a zenéki a főszerep természetesen ebben az órában is. Helyi vonatkozású hírrel pedig majd 3 órakor jelentkezünk, tartsanak velünk!

5 perc múlva 3:43. Tovább fokozódik a kánikula a Kárpát-medencében, írják, helyenként a 40 fokot is meghaladhatják a csúcshőmérsékletek, több napi melegrekord is veszélybe kerülhet. Beléptünk a nyár utolsó hónapjába, de úgy tűnik, hogy a kánikula korán sem készül visszavonulni, sőt, mintha augusztus elején még inkább rátenne egy lapáttal. A jövő hét első felében ugyanis tovább fokozódik a hőség, 1-2 fokkal tovább emelkedhetnek a csúcsértékek, egyre nagyobb területen érhetjük el a 40 fokot, sőt meg is haladhatjuk azt itt-ott. Mindez azt jelenti, hogy veszélybe kerülhetnek a napi országos és fővárosi melegrekordok is. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a magasabban fekvő területeken, a tópartokon és a nagyobb városokban már most is sokfelé trópusi éjszakákat tapasztalhatnak, vagyis a hőmérséklet hajnalban sem csökken 20 fok alá. A jövő hét elején pedig már az ország nagy részén 20 fok felett alakulnak majd a legalacsonyabb értékek. A forró időszak vége egyelőre még nincs közel, illetve nem látni. A friss előrejelzések szerint ugyan a jövő hétvégén némi mérséklődés körvonalazódik, de ennek mértéke egyelőre még nagyon-nagyon bizonytalan. És a nyugat.hu írja, hogy az elsőfokú vízkorlátozás lép életbe az ország minden területén, illetve minden településen. Szükségessé vált az ország minden településén legalább az elsőfokú vízkorlátozás, amelyet a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a vízi közmű rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokol, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Mint írják, ezzel is a tudatos ivóvíz használatot segítik elő a hőhullám idején. Az elsőfokú vízkorlátozás értelmében tilos a közparkok, terek, pázsitok locsolása, ivóvízről, tehát az ivóvíz hálózatról, aztán szigorúan tilos kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, tilos a gépjárművek tömlős mosása, tilos a járdák, utak, udvarok csapvízzel való felmosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A víz közös értékünk, megóvása pedig közös felelősségünk, írja a minisztérium, és nagyon szépen csengő hangok, de tudjuk jól, vagy szavak, de tudjuk jól, hogy mindig vannak kivétel, akik aztán úgy gondolják, hogy ők mentesülnek minden korlátozás alól, és bátran mossák az autót, vagy éppen töltik a medencét. Ennyit akkor erről a rendelkezésről. Hát, jó, gondolják át, aztán cselekedjenek belátásuk szerint, meg mellette azért maradjanak velünk a folytatásban is. Már korábban említettem a terepjáró tartalmát, a szlovén-magyar kapcsolatok erősítése a cél, ezért találkozott a szlovén és a magyar külügyminiszter egymással, és erről lesz szó a terepjáróban 3 óra után, addig meg zenékkel folytatjuk, kellemes délutánt.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szlovénia külügy és európai ügyekért felelős minisztere Tone Kaiser pénteken Ljubljanában fogadta Magyarország miniszterelnök helyettesét és külügyminiszterét Orbán Anitát. A látogatás a két ország közti rendszeres politikai párbeszéd folytatását, a jó szomszédi kapcsolatok elmélyítését, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdésekről folytatott véleménycserét szolgálta. A találkozót az említett felek Hodoson zárták, ahol a határ két oldalán élő nemzeti közösségek képviselőivel találkoztak. A részletek Horváth Dávidtól következnek.
2: Hivatalba lépése után elsőként Orbán Anita a Magyarország külügyminiszterét fogadta a Tone Kaiser miniszter Ljubljanában. A jószomszédi kapcsolatok nem maguktól értetődők. Párbeszéddel, bizalommal és konkrét közös projektekkel épülnek, amelyek fejlődést, előrelépést és jobb életminőséget hoznak a tágabb régió számára, mondta Kaiser külügyminiszter a magyar kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón. A két miniszter a gazdasági együttműködés további erősítése mellett foglalt állást. Kaiser emlékeztetett arra, hogy Magyarország tavaly Szlovénia 8. legfontosabb kereskedelmi partnere volt az áruforgalom terén. Orbán megköszönte Szlovéniának, hogy megszüntette a Magyarországgal közös határon bevezetett ideiglenes határellenőrzést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapest jelenleg a rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása okozta nehézségekkel küzd. Emiatt is kiemelte az energetikai partnerség jelentőségét. A miniszterek különös figyelmet szenteltek azoknak a területeknek, amelyek a legszorosabban összekötik a két országot. A kereskedelemnek, az energetikának, az infrastruktúrának és a közlekedési kapcsolatoknak. A találkozó délutáni részében pedig Hodosra látogattak, ahol találkoztak a rábavidéki szlovén, illetve muravidéki magyar nemzeti közösség képviselőivel, valamint megtekintették a hodosi ifjúsági központot. A látogatás végén Tone Kaiser szlovén külügyminiszter a következőképpen értékelt.
3: Mene zelo veseli, da današnji izjemno produktiven obisk zaključujemo tukaj.
2: Nagy öröm számomra, hogy ezt a rendkívül eredményes látogatást éppen itt zárjuk, ezen a helyszínen, amely valójában jól szemlélteti a két ország közötti együttműködés színvonalát. Már ez az épület is infrastruktúrális szempontból lehetőséget teremt az együttműködés fejlesztésére, hiszen a fiatalok itt találkozhatnak, kapcsolatokat építhetnek, és ezáltal a két ország közötti együttműködés tovább erősödhet. A kétoldalú kérdésekről már a délelőtti sajtótájékoztató beszéltem. Itt most elsősorban a két ország határának mindkét oldalán élő nemzeti közösségre összpontosítottuk a figyelmet. Megállapítottuk, hogy az együttműködés, valamint a korábban létrehozott alapok, amelyek gazdasági projektek megvalósítását teszik lehetővé, valóban fontos szerepet játszanak. Ezek a gazdasági projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek visszatérjenek szülőföldjükre, illetve otthon maradjanak, megőrizzék identitásukat, kultúrájukat és nyelvüket, és hogy ezek a közösségek valóban éljenek. Magyarországi kollégája Orbán Anita szintén elégedettségét fejezte ki.
4: Nagy örömömre szolgál, hogy mióta az új szlovén kormányt beiktatták, külügyminiszter úr meghívására én vagyok az első külügyminiszter, aki látogatást tett Szlovéniában. És külön köszönöm neki, hogy azt javasolta, hogy a program zárásaként ide látogassunk Muravidékre, ahol találkoztunk a muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovénok képviselőivel, akivel együtt töltöttünk egy beszélgetést, és utána megkoszorúztuk Pozsonec Máriának, az első magyar nemzetiségi képviselőnek a szlovén nemzetgyűlésben a mellszobrát. És ahogy külügyminiszter úr is említette, nagyon fontos a közös alap, ennek eredményét látjuk itt, ennek az ifjúsági központnak a felújításában, többek között több más projekt mellett. Ez a közös alap, amit együtt hozott létre a két kormány, szolgálja azt, hogy identitásokat megtartva a nemzeti közösségeink meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és tudják ápolni kultúrájukat és nyelvüket. De emellett egyre több nemzetiségi képviselő is jelezte, és már a ljubljanai tárgyalásaink során is egyértelművé vált, hogy kiemelt feladatunk a határmenti térségnél a gazdaság fejlesztése, olyan gazdasági projektek, olyan üzletek, cégek idehozása, amik munkahelyet tudnak teremteni, ami valóban meg tudja annak adni a lehetőségét, hogy az itt élők, akik itt nőttek föl, választásuk legyen, ha itt szeretnének maradni. Illetve a határon átnyúló infrastruktúra, a közutaknak a helyreállítása és fejlesztése is egyértelmű feladatunk. Úgyhogy én nagyon köszönöm mind külügyminiszter úrnak, mind a szlovén diplomáciának és a muravidéki magyaroknak, rávavidéki szlovénoknak a vendéglátását és azt a lehetőséget, hogy a mai nap folyamán és itt a mai nap zárásaként betekintést kaphattunk ennek a régiónak az életébe, a mindennapjaiba, mind a gondokkal, mind az örömökkel együtt.
2: Mondta a magyar külügyminiszter, aki hozzátette, hogy az őshonos nemzeti közösségekre fordított céleszközökről a helyi közösségek bevonásával fognak dönteni. A Hodosra tett látogatás sokat jelentett az itt élő magyar nemzeti közösség számára is, mondta rádiónknak Román Szilvia, a Hodosközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke.
5: Számomra, mint elnök asszonynak, Hodosközség Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség számára, és mint Hodosközség munkatársának, nagyon fontosnak számítom, hogy ilyen magas rangú vendégeket láthattunk itt Hodoson, mivel szerintem már jó sok, több tíz éve nem látogattak hozzánk ilyen magas rangú vendégeket, és hálásan köszönöm nekik, hogy Hodosra jöttek, megnézték az ifjúsági központot, amely a közös alap keretében felújult, és maguk is láthatták, hogy mit is tettünk itten.
2: Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke pedig eképpen értékelte a találkozót.
6: Nagyon köszönjük a szlovén külügyminiszternek és a magyar külügyminiszter asszonynak, hogy az idei látogatásukat itt Hodoson, a legkisebb falunkban tudják megejteni, lezárni, és itten is tudtak találkozni a két őshonos nemzetiséggel, határ mindkét oldaláról. Tudjuk azt, hogy a két nemzetiséget ugyanazok a gondok, aggályok, problémák sújtják, és nagyon boldogok vagyunk, hogy mind a két miniszter biztosított arról, hogy a kormány pozitívan áll hozzá ahhoz, hogy a közös alap és több más olyan projekt tudjon folytatódni vagy elkezdődni, amelyek fontosak a közösség megmaradásának és a szülőföldjén való boldogulásához. Én még egyszer nagyon meg szeretném köszönni az eddigi segítséget, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a közösségünket nem felejtik el, és hogy nem engedik meg azt, hogy a netalántán a burgenlandi magyarok sorsára jussunk.
2: A miniszterek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben esedékes Kaiser miniszter első magyarországi látogatása során kiemelt figyelmet fordítanak a gazdasági, beruházási és technológiai együttműködésre. A látogatáson pedig a szlovén gazdasági küldöttség is részt vesz majd.
1: Kedves hallgatóink, a szombati terepjáróban Horváth Dávid anyagát hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Csak csendben, csak halkan, hogy ne hallja.

Augusztus 1-e van, szombat délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, egy picivel vagyunk 3:30 után. Az óra első részében elhangzott terepjáró teste 8-kor ismételjük meg, de a rádió honlapján is mindent megtalálnak persze, és fent vagyunk a Facebookon is Muravidéki Magyar Rádió névvel, címmel, ami pedig a folytatást illeti, jönnek a zenék, nem sokára meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is, 4 órakor pedig érkezünk a friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirce Muszár autóbalesetet szenvedett az A1-es autópálya Kastelec alagútjában Kozina és Koper között pénteken, közölte az elnöki hivatal. A szlovén államfő a balesetben könnyebben megsérült. A köztársasági elnököt az izolai kórházba szállították, ahonnan szombaton hazaengedik, és otthon lábadozik majd tovább. A balesetben egy másik személy súlyosan megsérült. Pirce Muszár horvátországi nyaralásáról tartott hazafelé, és a Ljubljana közelében fekvő komendába utazott, ahol részt vett volna a Tadej Pogacar kerékpáros által szervezett jótékonysági rendezvényen, amelynek tiszteletbeli védnöke. A koperi rendőrség tájékoztatása szerint a baleset pénteken 17 óra körül történt. Az államfőt kísérő konvoj két rendőrségi járműbe ütközött össze. A két sérültet mentővel vitték az izolai kórházba. A Kastelec alagutat a baleset miatt több mint 3 órára lezárták, ami jelentős torlódást okozott a Ljubljanát a tengerparttal összekötő autópályán. Az alagutat este 8 óra után nyitották meg újra. A baleset körülményeit a hatóságok még vizsgálják. Az ügyről a különleges államügyészség illetékes osztályát is értesítették. A közlekedési és beruházási minisztérium a következő napokban érvényben lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött. Ez azt jelenti, hogy 2026. augusztus 1-e szombat 22 óra és 2026. augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd a magyarországi közutakon. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás 2026. augusztus 1-e szombat 15 és 22 óra, valamint augusztus 2-a vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Perzselő hőség és több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést szombaton Horvátországban. A Horvát Autóklub szerint torlódások alakultak ki a fizetőkapuknál, az alagutak és csomópontok térségében, valamint az üdülőhelyeket, a kikötőket és több határátkelőt megközelítő utakon. A HAC 10 órai jelentése szerint a Zágráb délnyugati határában fekvő Lucskói fizetőkapunál mintegy 6 kilométeres volt a torlódás, az Adria felé vezető utakon pedig hosszú kocsisorok alakultak ki délelőtt. Az A1-es autópályán, amely Zágrábot köti össze Dalmáciával, a Lucskó és Bosziljevo között szakaszosan, rövid megállásokkal haladt a forgalom. A Körpáni alagútban történt baleset miatt Dubrovnik felé csak egy sáv volt járható. A Szveti Rok alagutat a nagy forgalom miatt időszakosan lezárták, nehogy feltorlódjanak a járművek az alagútban. Előtte mintegy 2 kilométeres kocsisor alakult ki. Az A2-es autópályán, a horvát-szlovén határ közelében lévő Trakoscsáni fizetőkapunál Zágráb felé 5 kilométeres volt a torlódás, amely átnyúlt Szlovéniába is. Erős volt a forgalom az 1-es főúton, valamint Körk-szigetén és a Körki hídon is. Az elmúlt napok pusztító lángjai után Franciaországban közel 200 ezer ember térhetett vissza otthonába, miután a tűzoltóknak sikerült megfékezniük az egyik legnagyobb békeidős evakuálást kiváltó katasztrófát. Az erdőtűz azonban továbbra is komoly veszélyt jelent Európában, hiszen miközben Franciaországban javult a helyzet, Dél-Franciaországban és Görögországban újabb lángok miatt ezrek kényszerültek menekülésre.
2: Időjárás.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás, az utakon a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Az Utinform tájékoztatása szerint az élénk átmenő forgalomban 4 kilométeres járműoszlop várakozik a Karavankák alagútja előtt az ausztriai áthaladásra. Osztrák oldalon 5 kilométeres a torlódás Szlovénia irányában.
0: Közlekedési hírek.

0: Sziasztok!
1: Üdv a műsorban!
0: Ma Lára
1: és Alida tart veletek.
0: Mai adásunkban azt járjuk körül, milyen kihívásokkal és lehetőségekkel járnak a párkapcsolatok manapság.
1: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk randevúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Mai adásunkban egy olyan témát hoztunk, ami szinte mindenkit érint, vagy érintett már valamilyen formában. A párkapcsolatok világát. Vajon tényleg ennyire megváltozott a szerelem, vagy csak más eszközökkel ismerkedünk? Könnyebb ma párt találni, vagy éppen nehezebb? Erről fogunk ma beszélgetni.
1: Kezdjük egy kis időutazással. Sokan nosztalgiával gondolnak vissza a 80-as, 90-es vagy akár a 2000-es évek elejére. Akkoriban nem volt Tinder, Bumble vagy Instagram. Az emberek az iskolában, munkahelyen, baráti társaságokban, koncerteken vagy egyszerűen az utcán ismerkedtek. Ha valaki tetszett, oda ment hozzá, megszólította, vagy esetleg felhívta vezetékes telefonon.
0: Egy randit napokkal előre meg kellett szervezni. Nem lehetett az utolsó pillanatban egy messenger üzenettel lemondani vagy áttenni. Ha valaki késett, akkor egyszerűen várni kellett rá. Talán emiatt egy találkozónak nagyobb értéke is volt.
1: Sokan azt mondják, hogy régen komolyabban vették a kapcsolatokat. Talán azért, mert nehezebb volt ismerkedni, ezért jobban megbecsülték egymást.
0: Persze ez nem jelenti azt, hogy minden kapcsolat tökéletes volt. Régen is voltak szakítások, félreértések és csalódások. Viszont sokan úgy érzik, hogy az emberek inkább megpróbálták megoldani a problémákat, nem pedig rögtön kiléptek egy kapcsolatból az első konfliktus után.
1: Aztán megérkezett az internet, a közösségi média és a társkereső alkalmazások. Ma már néhány perc alatt több száz ember profilját megnézhetjük.
0: Egyetlen jobbrahúzás akár egy új kapcsolat kezdete is lehet. De felmerül a kérdés. Ha ekkora a választék, valóban könnyebb megtalálni az igazit? Vagy éppen a túl sok lehetőség nehezíti meg a döntést?
1: Ez sok szakember is emlegeti. Ha úgy érezzük, hogy mindig jöhet egy még jobb lehetőség, akkor könnyebben elengedünk egy ígéretes kapcsolatot is. Ez a mindig van jobb gondolkodás sokszor megakadályozza, hogy igazán elköteleződjünk.
0: A társkereső alkalmazásoknak persze rengeteg előnyük is van. Olyan emberekkel is megismerkedhetünk, akikkel a hétköznapokban valószínűleg sosem találkoznánk. Ha valaki sokat dolgozik, vagy egy kisebb városban él, ezek az alkalmazások valóban megkönnyíthetik az ismerkedést.
1: Ugyanakkor sokan érzik azt, hogy az ismerkedés túlságosan felületessé vált. Egyetlen rosszul sikerült fotó vagy néhány sor a bemutatkozásban elég lehet ahhoz, hogy valakit azonnal tovább lapozzanak. Pedig lehet, hogy személyesen teljesen más benyomást keltene.
0: És ha már modern randizás, nem lehet szó nélkül elmenni a ghosting mellett sem. A ghosting azt jelenti, amikor valaki egyik napról a másikra egyszerűen eltűnik. Nem válaszol az üzenetekre, nem veszi fel a telefont, és minden magyarázat nélkül megszakítja a kapcsolatot.
1: Sajnos ez ma már nagyon gyakori jelenség. Az online világban sokszor könnyebb eltűnni, mint őszintén megmondani, hogy valaki nem szeretné folytatni az ismerkedést. Pedig egy rövid, tiszteletteljes üzenet sokkal korrektebb lenne.
0: De nem a ghosting az egyetlen új fogalom. Egyre többet hallani a situationship kifejezést is. Ez tulajdonképpen egy olyan kapcsolat, ami több, mint barátság, de kevesebb, mint egy hivatalos párkapcsolat. A felek találkoznak, együtt töltik az idejüket, gyakran romantikus kapcsolatban is vannak, de egyikük sem mondja ki, hogy most akkor együtt vannak.
1: Sokan ezért maradnak egy situationshipben, mert félnek az elköteleződéstől, vagy egyszerűen nem ugyanazt akarják. Az egyik fél komoly kapcsolatot remél, a másik viszont csak jól érzi magát a jelenben. Ez hosszú távon rengeteg félreértéshez és csalódáshoz vezethet.
0: Innen már csak egy lépés a maybe relationship. Már maga a név is sokat elárul, talán kapcsolat. Itt minden bizonytalan, talán összejönnek, talán nem, talán szerelmesek, talán csak ismerkednek. Sok ember hónapokig, vagy akár évekig is benne van egy ilyen bizonytalan helyzetbe, miközben egyik fél sem meri feltenni a kérdést, mi is vagyunk valójában.
1: A közösségi média újabb érdekes jelenségeket is létrehozott. Ilyen például a breadcrumbing. Ez azt jelenti, hogy valaki időnként küld egy-egy üzenetet, lájkol egy képet, vagy reagál egy sztorira, hogy fenntartsa a másik érdeklődését, de valójában nem akar komoly kapcsolatot, mintha csak morzsákat dobna, hogy a másik ne lépjen tovább.
0: Hasonlóan sokat emlegetik a love bombingot is. Ez az, amikor valaki az ismerkedés elején túlzásba viszi a figyelmet. Folyamatosan ír, ajándékokat vesz, nagy szerelmi vallomásokat tesz, aztán egyik napról a másikra teljesen megváltozik, vagy eltűnik. Ez nagyon megterhelő lehet annak, aki komolyan veszi a kapcsolatot.
1: Van még egy érdekes fogalom, az orbiting. Ez akkor történik, amikor valaki már megszakította veled a kapcsolatot, de továbbra is nézi a történeteidet, lájkolja a képeidet, vagy figyeli, mi történik veled. Nem beszél hozzád, de nem is tűnik el teljesen az életedből.

0: A közösségi média egy másik érdekes jelenséget is létrehozott. A shippelést. A ship szó a relationship rövidítésből származik, és azt jelenti, hogy a rajongók két embert, akár hírességeket, influencereket vagy filmes karaktereket elképzelnek egy párként és drukkolnak nekik.
1: Ma már szinte minden népszerű sorozatnak vagy hírességnek vannak olyan rajongói, akik különböző párosításokat támogatnak. Néha ezek valóra válnak, máskor viszont csak a rajongók képzeletében léteznek. Az interneten rengeteg videó és bejegyzés születik ezekről a shipekről.
0: De közben ott a kérdés. Vajon még mindig a hosszú távú kapcsolatok a legnépszerűbbek? A legtöbb ember valószínűleg továbbra is egy stabil, szeretetteljes kapcsolatot keres, ahol bizalom, őszinteség és kölcsönös tisztelet van.
1: Ugyanakkor sokan úgy érzik, hogy ma nehezebb elköteleződni. Rengeteg a lehetőség, mindig ott van az érzés, hogy talán jöhet valaki még jobb. Ez néha megnehezíti a döntést és a kitartást egy kapcsolat mellett.
0: Persze nem szabad általánosítani. Ma is rengeteg boldog, hosszú évek óta együtt élő pár van, és sok olyan kapcsolat is, amely éppen egy társkereső alkalmazáson keresztül indult. Egy alkalmazás önmagába sem nem jó, sem nem rossz. Minden azon múlik, hogy hogyan használjuk.
1: A sikeres kapcsolat alapja ma is ugyanaz, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Az őszinte kommunikáció, a kölcsönös tisztelet, a bizalom és az, hogy hajlandóak vagyunk időt és energiát fektetni egymásba. Lehetnek új alkalmazások és új kifejezések, de ezek az alapok nem változtak.
0: Ti mit gondoltok? Könnyebb ma ismerkedni, mint régen? Használtatok már társkereső alkalmazást? Találkoztatok már a ghosting, situationship-pel, vagy bármelyik modern randizási jelenséggel?

0: Az utóbbi években szinte minden hónapra jut egy új kifejezés a randizás világában. Néha már nehéz követni, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, pedig sokan nap mint nap találkoznak velük.
1: Ilyenek például a red flag és a green flag kifejezések. Ezeket valószínűleg már mindenki hallotta a közösségi médiában. A red flag magyarul nagyjából figyelmeztető jel. Olyan viselkedést jelent, ami arra utalhat, hogy a kapcsolat hosszú távon problémás lehet.
0: Például, ha valaki nagyon féltékeny már az első randik után, tiszteletlenül beszél a másikról, nem vállal felelősséget a hibáért, vagy folyamatosan ellenőrizni akarja a párját. Ezeket sokan red flagnek tartják.
1: Ezzel szemben ott vannak a green flagek, vagyis azok a tulajdonságok, amelyek bizalmat keltenek. Ha valaki őszintén kommunikál, betartja az ígéreteit, tiszteletben tartja a másik határait, vagy képes bocsánatot kérni, az általában jó jel.
0: Mostanában egy új fogalom is felkapott lett, a beige flag. Ez nem jó és nem is rossz tulajdonság, inkább valami furcsa vagy vicces szokás. Például valaki minden nap pizzát villával és késsel eszik, vagy minden reggel ugyanazt a zenét hallgatja. Nem probléma, csak egy különös személyiségjegy.
1: Beszéljünk egy másik jelenségről is, a catfishingről. Ez akkor történik, amikor valaki hamis profilt készít, más képeit használja, vagy teljesen másnak adja ki magát az interneten.
0: Sajnos ez nem csak filmekben létezik. Előfordulhat, hogy valaki hónapokig beszélget egy olyan emberrel, aki a valóságban teljesen másképp néz ki, más életet él, vagy akár nem is az a személy, akinek mondja magát. Ezért is fontos óvatosnak lenni az online ismerkedés során.
1: Aztán ott van a benching is. Ez a sportból ismert kispadra ültetés kifejezésből ered. Ilyenkor valaki nem szakít meg teljesen egy ismerkedést, de nem is akarja igazán folytatni.
0: Magyarul mindig ott tartja a másikat tartalék lehetőségként. Néha ír egy üzenetet, reagál egy történetre, vagy megkérdezi, hogy vagy, de amikor találkozni kellene, vagy komolyabbra fordulna a dolog, hirtelen eltűnik.
1: Ez azért lehet fájdalmas, mert a másik fél folyamatosan reménykedik, miközben valójában semmi sem halad előre.

0: Könyvajánlónk következik, benne pedig Frances Mays Napsütötte Toszkána című könyvét mutatjuk be.
1: Frances Mays, a népszerű író, tapasztalt utazó és ingyen szakács elhatározza, hogy felújít egy elhagyatott villát a lenyűgöző Toszkán vidéken. Váratlanul csodálatos új világba csöppen, és lépten nyomon váratlan kincsekre bukkan.
0: Történetét olvasva, minket is ámulatba ejt, ahogy az étkező fehérre meszelt falai alatt elhalványult freskókra bukkan, a kertben az elvadult szederbokrok alól pedig egy szőlőültetvény kerül elő.
1: Élményeink keresztül mi is átélhetjük a közeli dombvidék városkáiban a piacok nyüzsgő forgatagát, és szívünkbe zárjuk az itt élő kedves embereket. És szinte a szánkban érezzük a zamatos ételek ízét.
0: Személyes hangvételű beszámolóiból megtudhatjuk, hogyan építi újjá nem csak az otthonát, de az egész életét is.
1: Az időtálló klasszikus és nemzetközi bestseller 30. évfordulós kiadása arra invitál bennünket, hogy fedezzük fel a lassabb élet örömét, és tanuljuk meg élvezni a mindennapok csodáit.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: Ha egy igazán érzelmes és elgondolkodtató filmet kerestek, akkor a mai ajánlunk a Past Lives vagy Előző életek.
1: A történet két gyerekkori barát életét követi, akik hosszú évek után újra kapcsolatba kerülnek, és szembe kell nézniük azzal a kérdéssel, hogy vajon mi lett volna, ha más döntéseket hoznak.
0: A film gyönyörűen mesél a szerelemről, a sorsról, az elmulasztott lehetőségekről, és arról, hogy a múlt hogyan formálja a jelenünket.
1: Ha szeretitek a lassabb, mélyebb történeteket, amelyek még napokkal később is gondolkozásra késztetnek, akkor ezt a filmet mindenképpen érdemes lesz megnézni. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy érdekesnek találtátok a mai beszélgetést.
0: Találkozunk jövő héten ugyanitt egy újabb izgalmas témával.
1: Addig is.
0: Sziasztok!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Janša szlovén miniszterelnök és további 21 Európai Uniós kormány és államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer illegális migráns érkezett Spanyolország területére. A bejegyzés szerint a spanyol legfelsőbb bírósága hónap elején hozott döntése, amely kimondta, hogy a határt átúszva érkező embereket nem lehet azonnal visszaküldeni, hozzájárulhatott az elmúlt napokban kialakult helyzethez. A levél aláírói szerint a kialakult helyzet komoly aggályokat vet fel az Európai Unió külső határainak védelmével kapcsolatban, és olyan intézkedéseket sürgetnek, amelyek uniós szinten erősíthetik a határvédelmet. A közös levélben az európai vezetők azt is jelezték, hogy szükség esetén készek lehetnek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a Schengeni övezetben, valamint videokonferenciát kezdeményeztek az uniós belügyminiszterek között annak érdekében, hogy egyeztessenek a további lépésekről. A bovéci tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a lángokat Planján, de a területen még mindig észlelhető kisebb izzógócok, miközben a helyszínen több mint 100 tűzoltó, 2 speciális amerikai repülőgép, Air Tractor, és a honvédség helikoptere dolgozik a folyamatos oltáson, tájékoztatta az STA Dejan Logár, a bovéci tűzoltó egyesület szóvivője. Hozzáfűzte, az oltási munkálatok a tervek szerint folytatódnak, de a lappangó tűzfészekek miatt a munka még napokig eltarthat. A lángok 1500 méteres tengerszint feletti magasságban mintegy 12 hektár bozótost, bükk és fenyőerdőt veszélyeztetnek. A lakosság közvetlenül nincs veszélyben, de a terep nagyon nehezen megközelíthető, meredek és sziklás. Ezen kívül továbbra is érvényben van a figyelmeztetés a bohinyító látogatói számára, hogy kövessék a helyi tűzoltók utasításait, és ne menjenek a tóba. A bovéci erdőtűz oltásával résztvevő Air Tractor repülőgépek ugyanis a tóból gyűjtik a vizet. A gépeknek közel 1 kilométer hosszú sávra van szükségük a tavon, a fürdőzők és a vízi sportotűzők azonban akadályozzák a repülőgépek biztonságos vízvételét. Energiatakarékossági okokból a Tisza frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. Soha nem voltunk az elmúlt évtizedekben olyan nehéz energiahelyzetben, mint most vagyunk, mondta el korábban a 100 halombattáról bejelentkező Magyar Péter kormányfő legfrissebb Facebook videójában. Berger András, az Energia Klub energiaprogramjának vezetője pedig arról beszélt, hogy a paksi atomerőmű kiesése után hosszabb ideig feszült maradhat az áramellátás helyzete, az esti csúcsidőszakokban pedig fennakadások is előfordulhatnak. A napok óta tartó rendkívüli hőség miatt Horvátország több térségében vörös riasztás van érvényben. Az észak-adriai Szennyben éjszaka sem csökkent 30 fok alá a hőmérséklet, a közeli Riekai repülőtéren pénteken 39,7 fokot mértek. Rijeka térségében szerdáig a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben, míg Zágráb, valamint a dalmáciai Knin, Split és Dubrovnik környékére szombatra adtak ki vörös riasztást. A Horvátországban hivatalosan mért legmagasabb hőmérséklet 42,8 Celsius fok volt, amelyet 1981. augusztus 4-én a dél-dalmáciai Plócséban jegyeztek fel.
2: Időjárás.
1: Vasárnap is túlnyomóan derült lesz az ég, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 31-36 fokig melegszik fel a levegő, a tenger melléken 38 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Gornya-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók. A távolabbra tartók figyelmébe. Az élénk átmenő forgalomban 3,5 kilométeres járműoszlop várakozik a karavánkák alagútja előtt az ausztriai áthaladásra. Osztrák oldalon 4 kilométeres a torlódás Szlovénia irányában.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. Windows alatt is elérhetővé tette a Perplexity az ügynök funkcióit, így a macOS után immáron ezt a rendszert is irányíthatja az AI segítségével. A Perplexity a Windowsos variánst is egy általános célú digitális asszisztensnek nevezi, mely hozzáfér a helyi fájlokhoz és programokhoz, hogy a felhasználó nevében hajtson végre műveleteket. Például létrehozhat dokumentumokat vagy táblázatokat frissíthet. A Personal Computer funkció felhasználói a Perplexity közlése szerint a helyi fájlok mellett a Microsoft 365 alkalmazásokhoz, valamint az internethez is hozzáférhetnek. A cég közlése szerint a Personal Computer Windows-os variánsa mindig értesíti a felhasználót, mielőtt valamilyen érzékeny feladatot hajt végre. Ilyen lehet például az e-mailek küldése és fájlok törlése is. Az újdonságot nem adja olcsón az AI cég. Csak a Max és az Enterprise Max előfizetők férhetnek hozzá, melynek havidíja $200-ról indul. A Dream AirStyle Pro High nevű Wi-Fi kapcsolattal dedikált mobil alkalmazással és 130 ezres fordulatszámú digitális motorral érkező eszköz egy egész hajápolási ökoszisztémát sűrít egyetlen készülékbe. A 300 grammos újdonság a gyártó szerint feleslegessé teszi a fürdőszobapolcon sorakozó különböző hajformázókat. A készüléket 8 cserélhető fejjel adják, a hajszárító egység mellett például egyenesítő, volumennövelő is van. A gyártó szerint a formázó egyik legnagyobb érdekes az irányított légáramlás, amely automatikusan beszívja és a 32 mm-es formázóhenger köré tekeri a hajtincseket. A kapcsolódó telefonon futó Dream App segítségével a felhasználók személyre szabott hajprofilt hozhatnak létre. Az applikáció lépésről lépésre végigvezeti a felhasználót a különböző stílusok elkészítésén, automatikusan javasolva az ideális formázási időt és hőmérsékletet. A gyártó ígéret úgy szól, hogy a rövid haj akár 1 perc alatt, de a hosszú haj is mindössze 5 perc alatt teljesen megszárad. A UK Research and Innovation nevű kormányzati ügynökség bejelentette, hogy 2028 márciusa után nem finanszírozzák tovább a Lovell rádióteleszkópot. Az UNESCO világörökség részét képező obszervatóriumban működő teleszkóp 76 méteres átmérőjével a legnagyobb az Egyesült Királyságban. Része az E-Merlin elnevezésű országszerte 7 rádióteleszkópot összekötő hálózatnak. A döntés egy átgondolt rangsorolási eljárás eredménye és célja, hogy olyan területekre fektessék be az állami forrásokat, amelyek a legnagyobb hosszú távú tudományos potenciált, hatást és értéket teremtik meg az Egyesült Királyság számára. A szakemberek szerint a döntés súlyos csapás a tudományos közösség számára, és ha nem találnak alternatív forrásokat, az a Lovell rádióteleszkóp működésének végét jelenti. Az 57-ben elkészült teleszkóp meghatározó szerepet játszott a rádiócsillagászat történetében. Hisz ezzel követték a Sputnik 1 pályáját, amikor a Szovjetunió 57-ben fellőtte a történelem első műholdját, 1966-ban a Lovell fogadta az első képeket a hold felszínéről és segítette a tudósokat távoli galaxisok felfedezésében. Dieter Schwarz, német milliárdos, aki többek között a Lidl és a Kaufland üzletlánc tulajdonosa, Európa digitális szuverenitásának egyik legfontosabb szereplőjévé szeretne válni. Úgy döntött, felveszi a versenyt a Google, a Microsoft és az Amazon felhőszolgáltatásaival. Ezek ugyanis évek óta uralják a piacot, miközben az európai szolgáltatók csak kisebb szeletet tudtak kihasítani maguknak. Európa számára viszont egyre fontosabb a szuverenitás, az, hogy az olykor megosztani nem kívánt adatai ne lépjék át a kontinens határait. A Schwarz csoport jelenleg egy óriási konglomerátum, ami nem csupán diszkontláncokat üzemeltet. Ezentúl saját felhő és biztonsági megoldásait, köztük az egyik legfontosabb terméküket, a Stekit felhőplatformot kínálják vállalkozásoknak és kormányzati szerveknek. A Schwarz csoport a sokat emlegetett európai szuverenitásra építi a kommunikációját, európai adatközpontokat, európai üzemeltetést és európai szabályozási megfelelést ígér. A cél az, hogy Németország és Európa ne függjön többé teljesen az Egyesült Államok vagy Kína technológiájától. És a vállalat egymás után nyeri el a nagyobb szerződéseket. Ügyfelei és partnerei közé tartozik a holland kormány, különböző német minisztériumok vagy a Német Labdarúgó Szövetség is. Az üzenet egyszerű. Miért költöznénk a drága szilíciumvölgybe, ha a jövőt itt, akár Dél-Németországban is irányíthatjuk? Ez a régió hamarosan Németország és Európa legnagyobb mesterséges intelligencia központjává válik. Mondják meggyőződéssel a Schwarz Digits csoportnál. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

egyedi varázsa van. A nafta muradérbe azonban külön pikantériával is büszkélkedhet. A szurkolók és a játékosok is többet adnak bele ebbe a meccsben. Tehát kiemelt jelentősége van. A tabella állása ilyenkor nem számít. Érzelmekkel teli, kemény, komoly küzdelem a pályán, komoly csata. Ma is erre számíthatunk itt Lendván, 18 órakor kezdődik a mérkőzés, de már nagyon szépen telik a nafta, illetve a lendvai városi stadion. A két csapat között ugye mindig is volt egy rivalizálás, és ez így marad még nagyon sokáig. Reméljük, hogy a nafta a mai ellenfelével szemben jó és eredményes játékot mutat be. A lendvai csapatnak egyébként fantasztikus szurkolótáborban van. A Gorgonák, mint megtudtuk, ma is különleges koreográfiával készültek, de ugye komoly a közönség a másik oldalon a Murának is, nem egyszer segítették, hogy pontokat szerezzenek a Pátánkerti, legénység, akár egy komoly együttes ellen is. Tehát ez a harmadik forduló a szlovén első minőségi osztály, a vendégek a második forduló legjobb 11-ben 3 játékos adtak, a nafta is 3-at, mégpedig Lukács Erjauseket, Kimi Laurencsics és Amadej Marosa is bekerült, aki ez utóbbi a forduló legjobb játékosa is lett egyben. És említettem, hogy a Murából is a korábbi fordulóban 3-an szerepeltek a legjobb 11-be, Csáksko, Rosett és Tördin. A mérleg talán egy kicsit átbillent a Pátánkerti klubhoz, ugyanis Mitján Möretet választották a második kör legjobb vezetőedzőjének. A júliusi hónap legjobb játékosa címet pedig az alig 20 éves Mitják Pászaló érdemelte ki, aki, ha hangsúlyozza most ezt ki, a Mura labdarúgó iskolában nevelkedett, tehát a saját halántájuk. A harmadik kör előtt, ha megnézzük a táblázatot, Maribor, Koper, Mura 4-4 ponttal, aztán a negyedik helyen érkezik a nafta 3 pontjával. A Koper elleni vereség után a lendvai csapat 3-0 nyert idegenben a Bravo otthonában, és a lendvai együttesnél a héten ugye bejelentették, hogy a Táborsz és Ána csapatától egy évre kölcsönbe érkezett a fiatal nigériai támadó, őt Umar Jamiu-nak hívják, és van egy visszatérő is, ugyanis újra csatlakozott a naftához német Erbin Papus. A Mura viszont elhozta Tejétől Florian Jocsenáko, a 21 éves középpás kölcsönbe érkezett, és már a mai dermin is bevethető lett, jelentették be a Mura szombati klubnál. Tehát elmondhatjuk, hogy mindkét csapat igazosan várja ezt a mérkőzést, a forma jó, hangoztatják mindkét oldalon. A Mura ugye valamivel jobban kezdte a szezont, de a lendvai szurkolók bíznak abban, hogy a NASA Bravo ellen jó előadás közelem után lendületbe került, és így folytatja a mai napon is a fiúknak nincs szükségük különösebb plusz motivációra. Fontos, hogy nyugodtak maradjanak, és megfelelően reagálják le az esetleges nyomást. Hadd mondjam még el, hogy a NASA a következő 11-jel kezd, legalábbis a szakvezetés, tehát Herrera Baldomero és Escudero páros a következő 11-et jelölte ki, Erjauseg, Pirtauseg, Dragoner, aztán Kandics Koredos, Marosa, Jacsarádics, Hitler, Laurencsics, Zorita és Luka Hitler. Tehát ez a 2-11, a kispadon pedig helyet kaptak a Doren Stankovic, Micsics, Németh, Jami Umar, Fabianic, Monteiro Ferreira, Obuce, Brumes és Omrami. Míg a vendégek kezdő 11 a következő, aztán itt be is fejezem, Termisek, Jelincs, Balszápa, Szálló, Aszkics, Fouter, Tördin, Zalázni, Petrovic, Proleta, Butic és Porosez. Ennyit egyelőre a lendvai városi sportparkból, ahogy említettem, szépen telik a telnek a nézőterek, a
fedetlen és a fedett

0: lelátó. Ez utóbbi most már szabad hely alig-alig van. Állítólag minden jegyet eladtak, hogy teltházra lehet számítani. A pályán pedig a jobb csapat fog nyerni. Ennyit egyelőre, jelentkezünk a fél idő után is, tehát elmondjuk röviden, hogy áll a helyzet. Természetesen itt még hadd említsem meg, ahogy elnéztem a horgászanya felé, a muraszombati szurkolótábor már a helyszínen, viszont a gondonát még nem, mint ismeretes, ők a kezdéskor szoktak elindulni a város központjából, illetve a spár a retro kávézó környékéről, úgyhogy ez sem lesz másképp a mai napon. Tehát 18 órakor napta, ura, termék.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Szerettek egy fodrászhoz járni, vagy hogy kezeli valaki a hajatokat? Az elfogadható a számotokra?
1: Igen. Nekem igen, mert amúgy is szeretem, ha le lesz vágva a hajam.
0: Szereted, hogyha rendezed?
1: Igen.
0: Szép a frizurád is. Illuska, te mondod, hogy nem szeretsz fodrászhoz menni.
1: Én nem is szoktam.
0: Nem is szoktál? Aha.
1: Én sem szeretek fodrászhoz menni, csak az anyukám szokta vágni a hajamat, azt szoktam szeretni.
0: Azt szereted.
2: Én, hogy vágják a hajamat, akkor azt szeretem, de hogyha fésülik, akkor azt nem, mert akkor nagyon húzzák. De én olyan fésűvel fésülködök, ami nem húzza, de csak egyetlen fésű van olyan.
0: Nem egyenes hajról van szó, nem egyenes a hajat, hanem inkább ilyen hullámos vagy göndöresebb, ugye?
2: Igen.
0: Ez biztos, hogy nem egyszerű fésülni. Naponta fésülöd?
2: Igen.
0: Naponta ki van akkor fésülve. Persze, hogyha egy bekócosodik, vagy elfekszed éjszaka, akkor nyilván nehezebb kifésülni. Ki tudja a legjobban kifésülni a hajadat? Egyedül vagy van valaki a családból, aki szívesen hozzálát?
2: Hát az anya, hogyha megkérem, akkor szívesen fésüli, de én sose szoktam megkérni.
0: Inkább egyedül kifésülöd?
2: Igen.
0: Az milyen érzés?
2: Jó.
0: Ez egy masszázs is akkor a fejnek. Szerettek fésülködni?
1: Igen. Nekem van egy saját kis fésülő.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Augusztus hónap első esti hírösszefoglalójának mikrofonjánál Donner Tíme, a műsorvezetőt és Oleti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műsor műszaki feltételeit Bencik István hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat! Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Augusztus első hétvégén hatalmas torlódások alakultak ki a szlovén utakon.
1: Közúti balesetben megsérült a szlovén államfő.
2: Janez Janša és 21 uniós vezető a schengeni belső határellenőrzések lehetséges visszaállítására figyelmeztetett.
1: Összefog Magyarország a rendkívüli helyzetben.
2: Ukrajna elsüllyesztette a Rosszatom egy hajóját a Fekete-tengeren.
1: Perzselő forróság vár ránk vasárnap is. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre élükön a szlovén vonatkozású hírekkel. Számítunk figyelmükre!

0: Augusztus első hétvégén hatalmas torlódások és közlekedési dugók alakultak ki a szlovéniai utakon. A járművek reggel óta kilométeres sorokban araszolnak az A1-es autópályán Szentil-Koper között, valamint a Ljubljanai elkerülő úton.
1: A Drávavidéki autópályán Podleknik és Gruskovje között is több kilométeres sor kígyózik Horvátország felé. A Kerevánkák alagút osztrák oldalán reggel óta tart a torlódás Szlovénia irányában, amit a turnusváltások, a nyári utazási csúcs és a németországi Bajor és Baden-Württembergi iskolai szünidők kezdete okozott. A DASZ autópálya kezelő társaság és a szlovén hatóságok a torlódások csökkentésére meghosszabbították a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók előzési tilalmát az A1-es autópályán és a H4-es gyorsforgalmi úton Rászdörtó és Vörtolba között. A rendelet értelmében a korábbi 6 és 18 óra között helyett naponta 5 és 20 óra között tilos az előzés a kamionok számára.
0: Natasha Pirsmuszár autóbalesetet szenvedett az A1-es autópálya Kastelec alagútjában Kozina és Koper között pénteken, közölte az elnöki hivatal. A balesetben a szlovén államfő könnyebben, egy másik személy súlyosan megsérült. A köztársasági elnököt az izolai kórházba szállították, ahonnan szombaton hazaengedték, hogy otthon lábadozzon tovább.
1: Pirsmuszár horvátországi nyaralásáról tartott hazafelé, és a Ljubljana közelében fekvő Komendába utazott, ahol részt vett volna a Tadej Pogacsár kerékpáros által szervezett jótékonysági rendezvényen, amelynek tiszteletbeli védnöke. A koperi rendőrség tájékoztatása szerint a baleset pénteken 17 óra körül történt. Az államfőt kísérő konvoj két rendőrségi járműve ütközött össze, a két sérültet mentővel vitték az izolai kórházba. A Kastelec alagutat a baleset miatt több mint 3 órára lezárták, ami jelentős torlódást okozott a Ljubljanát a tengerparttal összekötő autópályán. Az alagutat este 8 óra után nyitották meg újra, a baleset okán a kivizsgálása még folyamatban van.
0: Janez János, a szlovén miniszterelnök és további 21 Európai Uniós kormány és államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer illegális migráns érkezett Spanyolország területére.
1: A bejegyzés szerint a spanyol legfelsőbb bíróság a hónap elején hozott döntése, amely kimondta, hogy a határt átúszva érkező embereket nem lehet azonnal visszaküldeni, hozzájárulhatott az elmúlt napokban kialakult helyzet. A levél aláírói szerint a kialakult helyzet komoly aggályokat vet fel az Európai Unió külső határainak védelmével kapcsolatban, és olyan intézkedéseket sürget, amelyek unió szinten erősíthetik a határvédelmet. A közös levélben az európai vezetők azt is jelezték, hogy szükség esetén készek lehetnek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben, valamint videokonferenciát kezdeményeztek az uniós belügyminiszterek között annak érdekében, hogy egyeztessenek a további lépésekről.
0: A baveti tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a lángokat Plányán, de a területen még mindig észlelhető kisebb izzógócok, miközben a helyszínen több mint 100 tűzoltó, két speciális amerikai repülőgép, Air Tractor, és a honvédség helikoptere dolgozik a folyamatos oltáson, tájékoztatta az STA Dejan Logár, a Boveci Tűzoltó Egyesület szóvivője.
1: Az oltási munkálatok a tervek szerint folytatódnak, de a lappangó tűzfészkek miatt a munka még napokig eltarthat. A tűz 1500 méteres tengerszint feletti magasságban mintegy 12 hektár bozótost, valamint bükk és fenyőerdőt veszélyeztet. A lakosság közvetlenül nincs veszélyben, de a terep nagyon nehezen megközelíthető, meredek és sziklás. Ezen kívül továbbra is érvényben van a figyelmeztetés a Bohinyi tó látogatói számára, hogy kövessék a helyi tűzoltók utasításait és ne menjenek a tóba. A boveci erdőtűz oltásában résztvevő Air Tractor repülőgépek a tóból gyűjtik a vizet. A gépeknek közel 1 kilométer hosszú sávra van szükségük a tavon, a fürdőzők és a vízisportot űzők pedig akadályozzák a repülőgépek biztonságos vízvételét.
0: A tartós szárazság és a fokozódó hőség miatt nagy a kockázata az erdő és bozótüzeknek, ezért a környezetvédelmi ügynökség a legmagasabb fokozatú vörös riasztást kiterjesztette a délnyugati területekről az ország középső részére is.
1: Mától fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben a délnyugati és a tengerparti térségben, valamint a Száva és a Dráva alsó folyásánál fekvő régiókban is. A tűzgyújtási tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás a természetes környezetben, azaz erdőkben, mezőkön és a külterületeken. Ugyancsak tilos a hulladék és tarló égetése és a tűzijáték vagy egyéb tűzveszélyes tevékenység. A tilalom aláeső zónákban tilos a grillezés és mindenféle nyílt láng használata a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és visszavonása a meteorológiai körülményektől, a természetben található élő és hold biomassa szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ, írja az Árszó.
0: A folytatásban hírek Magyarországról. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli bejelentésében közölte, hogy a Duna további apadása miatt a paksi atomerőmű teljesítménye 480 megawattra csökkent, ezért a MAVIR életbe léptette a villamos energiarendszer rendkívüli üzemzavari protokollját.
1: A kormány új rendeletet vezet be, először a nagy fogyasztóktól kér önkéntes, majd szükség esetén kötelező fogyasztás csökkentést, miközben a lakossági korlátozás csak a legvégső esetben jöhet szóba. Emellett energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedésekről is döntöttek, köztük a vasúti teherforgalom esti leállításáról, a home office kiterjesztéséről és a nem létfontosságú vízhasználat korlátozásáról.
0: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvényben lépő harmadik fokú hőségriasztása miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött.
1: Ez azt jelenti, hogy augusztus 1-e szombat 22 óra és augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek a magyarországi közutakon. Ugyanakkor a forgalom korlátozás augusztus 1-e szombat 15 és 22 óra, valamint augusztus 2-a vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára.
0: Perzselő hőség és több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést szombaton Horvátországban is. A Horvát Autóklub szerint torlódások alakultak ki a fizetőkapuknál, az alagutak és csomópontok térségében, valamint az üdülőhelyeket, a kompkikötőket és több határátkelőt megközelítő utakon.
1: A HAC 10 órai jelentése szerint a Zágráb délnyugati határában fekvő Lucskói fizetőkapunál mintegy 6 kilométeres volt a torlódás, az Adria felé vezető utak pedig hosszú kocsisorok alakultak ki délelőtt. Az A1-es autópályán, amely Zágrábat köti össze Dalmáciával, a Lucskó és Boszígyevó között szakaszosan rövid megállásokkal haladt a forgalom. A körpáni alagútban történt baleset miatt Dubrovnik felé csak egy sáv volt járható. A Szvetirok alagutat a nagy forgalom miatt időszakosan lezárták, nehogy feltorlódjanak a járművek az alagútban. Előtte mintegy 2 kilométeres kocsisor alakult ki. Az A2-es autópályán a horvát szlovén határ közelében lévő Trakoscsáni fizetőkapunál Zágráb felé 5 kilométeres volt a torlódás, amely átnyúlt Szlovéniába. Erős volt a forgalom az 1-es főúton, valamint Körk-szigetén és a Körki hídon is.
0: Az elmúlt 40 év legerősebb 4,7-es fokozatú földrengése és több kisebb utórengés rázta meg péntek este és szombat reggel a dél-olaszországi Nápoly környékét, jelentette az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet.
1: A földmozgás epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő vulkanológiailag aktív Flegrai mezőkön és az annak környékén fekvő városokban volt, de érezni lehetett Nápolyban és a közeli Ischia és Procida szigeteken is. A rengések következtében 21 ember megsérült. Az elemi csapás a legsúlyosabban Pozzuoli tengerparti várost érintette, ahol a lehulló épületdarabok nagy károkat okoztak.
0: Egy 28 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor heves vihar söpört végig péntek este a kelet-németországi Szász-Svájc régióján.
1: A kidőlő fák súlyos károkat okoztak, a mentőegységeknek több tucat embert kellett kimenekíteniük a térségből. A vihar miatt lezárták a népszerű kirándulóhelyeket, a Rateni szabadtéri színház előadásait pedig hétfőig törölték.
0: Az elmúlt napok pusztító lángjai után Franciaországban közel 200 ezer ember térhetett vissza otthonába, miután a tűzoltóknak sikerült megfékezniük az egyik legnagyobb békeidős evakuálást kiváltó katasztrófát.
1: Az erdőtűz azonban továbbra is komoly veszélyt jelent Európában, hiszen miközben Franciaországban javult a helyzet, Görögországban újabb lángok miatt ezrek kényszerültek menekülésre.
0: Ukrán drónok elsüllyesztették a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában álló egyik teherhajót a Fekete-tengeren az éjszaka. Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezetője szombaton közölte, hogy a hajó 17 fős legénysége túlélte a támadást.
1: A hajó tájékoztatása szerint fagyasztott élelmiszereket, építőanyagokat és más árukat szállított. A járműbe két ukrán drón csapódott be. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közösségi oldalain megerősítette a szankciók alatt álló Janina orosz konténerhajóra mért csapást.
0: És ez már záró hírünk benne arról, hogy szomjan halt a sivatagban Afganisztán délnyugati részén 14 fiatal férfi, akik Iránba akartak átjutni munkalehetőség reményében.
1: A holtesteket Nimrúz tartományban találták meg egy sivatagos területen, közölte a helyi tartományvezetés szóvívője augusztus 1-én, kiemelve, hogy ugyanennek a csoportnak 5 másik tagját már múlt héten holtan találták. A Tolonyúz afgán televízió értesülései szerint mind a 19 férfi az észak nyugat-afganisztáni Badghesh tartományból indult útnak, hogy munkát keressenek.
0: Afganisztánban 5 évvel ezelőtt vette át a hatalmat az iszlamista tálib mozgalom. Az országot azóta súlyos humanitárius válság sújtja, alig van munka lehetőség, sokan éheznek. És most jönnek a sportvilág hírei.
2: Sport.
0: Ma a két mérkőzésre kerül sor az első osztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában. A lendvai meccsen a Nafta 18 órától a Murával csap össze, a Celje pedig 20 óra 15-kor a Maribor csapatát fogadja. Legutóbb 2 évvel ezelőtt láttunk Muravidéki derbit, akkor 2 mérkőzés is gól nélkül végződött, mindkét csapat egyszer-egyszer győzött, legutóbb a Nafta 2025 áprilisában. A kékfehérek akkor 4-2-re bizonyultak jobbnak Lendván, a mai meccs viszont egyelőre gól nélküli 0-0-as döntetlenre áll. Kétszeri halasztást követően a harmadik meghirdetett alkalommal ideális úszóidőben teljesíthették a résztvevők a 44. Lidl Balaton átúszás távjait. A Budapest Sportiroda több mint 4 évtizedes múltra visszatekintő rendezvénye történelmi pillanatot is hozott. A Balatonboglári célban köszönhették az esemény 250 ezredik teljes távot teljesítő úszóját.
1: Időjárás. Túlnyomóan derült lesz az ég vasárnap, az időnként megélénkülő kelet irányú szélben 31-36 fokig melegszik fel a levegő, a tenger melléken 38 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Az Utinform tájékoztatása szerint az élénk átmenő forgalomban 3,5 kilométeres járműoszlop várakozik a karavánkák alagútja előtt az ausztriai áthaladásra, osztrák oldalon 4 kilométeres a torlódás Szlovénia irányában.
0: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel indult augusztus hónap idehaza is a nagyvilágban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

ölés, csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magad.

MMR. A zene. MMR. A zene összeköt.

fegyver. Nem baj, ha ön droid, talál rá gyógyírt az android. Már elavult a hifi, csak legyen ingyen wifi. Soha nem lehetek politikus, nekem a politikus. Mondanám, hogy szar, de szebb, hogy apokaliptikus. Nem tudok én

0: Pontodik sok tanulnivaló, lemonábra való. Ha már itt vagy, tiéd a világ, gyerünk nézz és lásd.
1: Öcsém, ez a való világ. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.

0: 6 perccel múltán 3/4 hét a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, a Lendvai Sportparkból jelentkezik Göncedit.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, ezekben a pillanatokban fújta le az első félidőt a játékvezető, egyébként a bíró szerepében ma Máskovics Alexander a Kujraunénak Oroskendről érkezett, első segédje pedig Cserne, második Lahovics. A bírói hármasnak nem akadt túlzottan sok dolga. Itt megjegyeztettük, hogy mindössze egy sárga lapot mutatott ki az első félidőben is, pedig a hazai csapatkapitánynak Alex Figler kapta, de a másik oldalon ugyanakkor nem mutatta, nem került elő a sárga lap. Kézben is a fiatal Tassalo volt olyan helyzetben, hogy megérdemelte volna a szabálytalanság miatti sárga lapot. No, de hagyjuk ezt, az első fél időben felpörögtek az események a pályán, a Mura valamivel bátrabban kezdett, céltudatosabban, nagyon gyorsan pörgött a labda, játszották a céleket, minden funkcionált náluk, de mégis a napta szerezte a vezető volt, és pedig Dorica révén a 21. percben. Előtte volt még egy helyzet, amikor ugye Pászáló baloldalról a befutó csatár elé rúgta, de napta védő tisztázott, aztán volt egy másik helyzet, Jasarabics gólt rúgott, de előtte volt egy szabálytalanság. Ez azonnal a 4. percben történt. Nagy tapsot kapott Jasarabics a naptár szurkolóktól, de a bíró rövid konzultáció után megnéztek, és látták, hogy szabálytalanság volt. Volt egy Paredos Marosa duó a 31. percben, jól megjátszotta a bal szélen Paredos a labdát, és a kapu elé befutott Marosa pedig nem tévedett, 2-0. Aztán volt egy Muratépítés a 35. percben, de Máskovics Alexander vár átnézést rendelt el, nem volt gól, de mindössze 4 perc elteltével a Mura tudott építeni Tördin részéről egy beoldali, baloldali beadás után győzte le Riaosek Lukács napta Fapóst. Aztán a félidő hajrájában ismét megélénkültek a történetek, volt két murafejes, mindkét esetben Eriásik a helyén volt. Tehát első félidő, napta, Mura, derbi, ahogy az első jelentkezésemben is említettem, ugye a tabella állása ilyenkor nem számít, nagyon kemény, komoly küzdelem, nagy csata folyik a pályán, ezt vártuk, ezt láttuk az első 45 percben, hiszen a két csapat között nagy a rivalizálás, és ez így is marad még nagyon sokáig. Tehát Mura, Nafta, a Nafta, Mura, derbi, itt Lemván, az első fél idő állása 2-1.
0: Köszönjük szépen akkor Editnek ezt az ismertetőt, és akkor érkezik majd természetesen a második fél időként a pályán. Mi viszont búcsúzunk lassan önöktől, hiszen 5 perc múlva este 7 óra lesz. Jön majd az esti mese, jönnek könnyű zenék, és a terepjárót is megismételjük 20 óra után. Lesz Muravidéki mulatos és egyéb könnyű zenék még a következő órákban. Holnap reggel 5:30-kor ismét várják majd önöket a kollégák. Köszönjük szépen, hogy velünk töltötték a szombat délutánt, rádiózzunk együtt legközelebb is. Minden jót, viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Móra Ferenc, a szőregi követek. Abban az időben, mikor török volt az úr Magyarországon, Perez Basának hívták a szegedi várgazdáját. Azaz, hogy annak hívták volna, ha Perez Basának nem ejtette volna a nevét minden jóra való ember. Maga is kegyetlen jó ember volt ez a Perez Basa. Semmi kevésség nem lakozott benne, ami abból is megtetszik, hogy olyan helyre is elment látogatóba, ahová senki se hívta. Akkor aztán egy ültő helyében megevett egy sült bárányt, megivott rá egy vödör bort, s mikor ettől jó kedve kerekedett, nagy leereszkedve szóba állott a szegény házigazdával is. Ej, te kutyaházi magyar ember, de szeretnék egy kis hegedű szót hallani? Erre aztán előugrott két fülig szája szerecsen, lekapta a 10 körméről a gazdát, s vonó szakadtig hegedült rajta mogyorófa vonóval, hol frisset, hol sebeset, ahogy Perez Basa parancsolta. Mivel pedig ilyen rettenetes kedves vendég volt ez a Perez Basa, nem lehet rajta csodálkozni, hogy a szőregieket a forró hideg rázt, amikor Perez Basa kengyelfutója megjelent a faluban az örömhírrel. Holnapra ilyenkorra mind az egész szőreg fél lábon álljon, mert a basa ő kegyelmessége szerencséted benneteket látogatásával. Saját kegyelmes szemével akarja látni, milyen volt a termés ebben az esztendőben. Halássan köszönjük a szerencsét, nyögött a szőregi bíró. De nem jobb lett volna, ha inkább helyébe vinnénk a vacsorát a kegyelmes Perez Basának? Attól félek, leragad a csizmája ebben a feneketlen sárban, mire hozzánk elér. Én színét se láttam a sárnak egész úton, csodálkozott a kengyelfutó. Okos ember volt a szőregi bíró, a markába nyomott egy ezüst 20-ast a kengyelfutónak. Hát visszafelé jobban kinyisd a szemedet, hogy megláthasd azt a nagy sarat. Mit ér az, ha csak az egyik szememmel látom? Nyújtotta a kengyelfutó a másik tenyerét is. Azt is kibélelte egy 20-assal a szőregi bírós, ettől egyszerre neki nyájaskodott a Perez Basa embere. No, azt mondja. Látom, hogy jó helyen tartjátok az eszeteket. Hát majd megnyugtatom a kegyelmes basát, hogy helyébe hozzátok a drága jó vacsorát. Hanem azt megmondom, hogy színét, javát hozzátok ám az idei termésnek. Alig porzott el a kengyelfutó az országúton, a szőregi tanács már kint ügyelgett a földeken. Összeszedte az eszét az öreg bíró, kisbíró, falu borbély, a falu kovácsa, mivel kedveskedjenek Perecő kegyelmének. Édes a szőlünk, mint a méz, azzal udvaroljunk neki, vélte az öreg bíró. Áj, de hát apró a szeme, vetette ellen a kisbíró. Annál nagyobbra nőtt a lószemű szilva, mondta a borbé. Ezt meg már a kovács nem állhatta szó nélkül. Hát még azt gondolná az a lószemű török, hogy csúfolni akarjuk vele. Vigyünk inkább ebből a szép püspökalmából. Elvásik bele a foga, akkodalmaskodott a kisbíró. Én tudok én annál jobbat is. Semmi se nőtt az idén akkorára a határban, mint a tök. Azt vigyünk a Perez Basának egy zsákkal. Csak ugyanott sárgálottak a kukorica földön a nagy, gömbölyű disznónak való tökök, szinte kínálgatták magukat, öröm volt őket nézni. Na, ezt jól kieszelted, kis bíró, mondja az öreg bíró. Csak azt nem tudom, hol veszünk neki zsákot. Jó szerencse, hogy oda vetődött az öreg kukorica csősz is, aki egyszeribe tudott tanáccsal szolgálni. Nem úgy lesz az emberek. A sültököt vigyetek a Perez Basának, annak úgy meg örül, hogy aranyba foglal benneteket érte. Na ez már olyan nagyon okos beszéd volt, hogy az öreg bírót egyszerre elfogta az irigység. Elvénye be, atya, ha olyan jól szolgál az eszed, tám még segítenél is sültököt Szegedre bevinni. Hát akár én legyek a szószóló, felelte nagy nyugalommal a csősz. És mikor másnap reggel megindult a szőregi követség egy nagy szekér sültökkel, csak ugyan az öreg csősz sürgött forgott legelől. Ne féljetek, emberek, van a töröknek annyi esze, hogy nem minket esz meg, mikor sültökkel kínáljuk? Fej, csak még sincs semmi kedvem a perecbasa szín elé kerülni. Sóhajtozott az öreg bíró. Se baj, bíró uram, fogadkozott a szőregi csősz. Majd előállok én. Csak azt csinálja minden ember, amit én csinálok. Tudom, egy hajszála se görbül akkor senkinek. Úgy is cselekedtek, ahogy a csősz javalta. Ahogy megérkeztek a szegedi várba, leszedelőcködtek a szekérről, s rendbe szedték magukat. Legelől a csősz, utána a többi. Minden embernek sültök mind a két tenyerén. Úgy ballagtak föl a márvány lépcsőn a basa ebédlő szobájába. Mink vagyunk a szőregi követek, jelentette kevélyen a csősz az ajtóállónak, aki alig tudott hová lenni a nagy kacagástól. Hát látom, jó ember, várnak is már benneteket odaben. Úgy bizony ott ült perecbasa szörnyű mérgesen valami nagy bársony lócán. Körülötte az udvari tisztjei, ki ezüstben, ki aranyban, de egyik ijedtebben, mint a másik. Mert jaj, akkor minden teremtett léleknek, mikor olyan haragosan reszket a basa szakálla, hogy ahány annyi felé minden szála. De már erre a szőregi csősznek is a bocskorába szállt a nagy bátorsága. Ilyettében olyan nagyot talált hajolni, hogy elterült a márványpadlón, mint a béka, és mind a két kezéből kiejtette a sültököt rá egyenesen a perecbasa papucsának orrára. Itt van, amit szőreg termet, kegyelmes basa. Amire aztán a többi szőregi követ is követte a jó példát, levágta magát a földre, és szórta szanaszét a sok szép sült tököt a török urak lábához. Itt van, amit szőreg termet, kegyelmes basa. Hát a kegyelmes basa pedig kapta magát, lehajolt egy darab sültökért, s úgy vágta a saját kegyelmes kezével a szőregi csőszábrázatához, hogy annak egyszerre tele lett vele szeme szája. Egyétek meg a terméstek semmi házi népei! Erre aztán a török uraknak se kellett egyéb, felkapkodták a sültököt, s úgy odacsapkodták a szőregi követekhez, hogy egyszerre csupa tengelicekké változtak tőlük az istenadták. Nevetett is a perecbasa, de akkor át, hogy belesüketült a félszegedi vár. S nagy jó kedvében úgy eleresztette a szőregi követeket, hogy még csak a talpukat se kenette meg mogyoró faháljal. Na, minket szépen aranyba foglaltatott a basa. Morgott hazafelé menet az öreg bíró, kapargatva le az ünneplő gúnyájáról a sült tököt. Bizony, te se leszel többé csősz szőregen. Ordja el a macska azt a nagy eszedet. Na-na, bíró uram, ész van itt, nem korpa. Csapta félre a fejében a csősz a báránybőr süveget. Mert akárki már mit mond, mégiscsak jobb az, hogy sültökkel törültek bennünket képen, mintha azokat a nagymázsás tököket vagdosták volna a fejünkhöz. Igaz, zúgták rá a többi követek, s egyszerre szőregi bírót csináltak a szőregi csőzből. S ahogy perecbasának a fülébe ment a hír, szabatott neki egy olyan bíró dolmányt, hogy azóta se láttak olyan szőregen. Aki nem hiszi, próbálja azt magára.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát gyere.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szlovénia külügy és európai ügyekért felelős minisztere Tone Kaiser pénteken Ljubljanában fogadta Magyarország miniszterelnök helyettesét és külügyminiszterét Orbán Anitát. A látogatás a két ország közti rendszeres politikai párbeszéd folytatását, a jó szomszédi kapcsolatok elmélyítését, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdésekről folytatott véleménycserét szolgálta. A találkozót az említett felek Hodoson zárták, ahol a határ két oldalán élő nemzeti közösségek képviselőivel találkoztak. A részletek Horváth Dávidtól következnek.
2: Hivatalba lépése után elsőként Orbán Anita a Magyarország külügyminiszterét fogadta a Tone Kaiser miniszter Ljubljanában. A jószomszédi kapcsolatok nem maguktól értetődők. Párbeszéddel, bizalommal és konkrét közös projektekkel épülnek, amelyek fejlődést, előrelépést és jobb életminőséget hoznak a tágabb régió számára, mondta Kaiser külügyminiszter a magyar kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón. A két miniszter a gazdasági együttműködés további erősítése mellett foglalt állást. Kaiser emlékeztetett arra, hogy Magyarország tavaly Szlovénia 8. legfontosabb kereskedelmi partnere volt az áruforgalom terén. Orbán megköszönte Szlovéniának, hogy megszüntette a Magyarországgal közös határon bevezetett ideiglenes határellenőrzést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapest jelenleg a rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása okozta nehézségekkel küzd. Emiatt is kiemelte az energetikai partnerség jelentőségét. A miniszterek különös figyelmet szenteltek azoknak a területeknek, amelyek a legszorosabban összekötik a két országot. A kereskedelemnek, az energetikának, az infrastruktúrának és a közlekedési kapcsolatoknak. A találkozó délutáni részében pedig Hodosra látogattak, ahol találkoztak a rábavidéki szlovén, illetve muravidéki magyar nemzeti közösség képviselőivel, valamint megtekintették a hodosi ifjúsági központot. A látogatás végén Tone Kaiser szlovén külügyminiszter a következőképpen értékelt.
3: Mene zelo veseli, da današnji izjemno produktiven obisk zaključujemo tukaj.
2: Nagy öröm számomra, hogy ezt a rendkívül eredményes látogatást éppen itt zárjuk ezen a helyszínen, amely valójában jól szemlélteti a két ország közötti együttműködés színvonalát. Már ez az épület is infrastruktúrális szempontból lehetőséget teremt az együttműködés fejlesztésére, hiszen a fiatalok itt találkozhatnak, kapcsolatokat építhetnek, és ezáltal a két ország közötti együttműködés tovább erősödhet. A kétoldalú kérdésekről már a délelőtti sajtótájékoztatásban beszéltem. Itt most elsősorban a két ország határának mindkét oldalán élő nemzeti közösségre összpontosítottuk a figyelmet. Megállapítottuk, hogy az együttműködés, valamint a korábban létrehozott alapok, amelyek gazdasági projektek megvalósítását teszik lehetővé, valóban fontos szerepet játszanak. Ezek a gazdasági projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek visszatérjenek szülőföldjükre, illetve otthon maradjanak, megőrizzék identitásukat, kultúrájukat és nyelvüket, és hogy ezek a közösségek valóban éljenek. Magyarországi kollégája Orbán Anita szintén elégedettségét fejezte ki.
4: Nagy örömömre szolgál, hogy mióta az új szlovén kormányt beiktatták, külügyminiszter úr meghívására én vagyok az első külügyminiszter, aki látogatást tett Szlovéniában. És külön köszönöm neki, hogy azt javasolta, hogy a program zárásaként ide látogassunk Muravidékre, ahol találkoztunk a muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovénok képviselőivel, akivel együtt töltöttünk egy beszélgetést, és utána megkoszorúztuk Pozsonec Máriának, az első magyar nemzetiségi képviselőnek a szlovén nemzetgyűlésben a mellszobrát. És ahogy külügyminiszter úr is említette, nagyon fontos a közös alap, ennek eredményét látjuk itt, ennek az ifjúsági központnak a felújításában, többek között több más projekt mellett. Ez a közös alap, amit együtt hozott létre a két kormány, szolgálja azt, hogy identitásokat megtartva a nemzeti közösségeink meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és tudják ápolni kultúrájukat és nyelvüket. De emellett egyre több nemzetiségi képviselő is jelezte, és már a ljubljanai tárgyalásaink során is egyértelművé vált, hogy kiemelt feladatunk a határmenti térségnél a gazdaság fejlesztése, olyan gazdasági projektek, olyan üzletek, cégek idehozása, amik munkahelyet tudnak teremteni, ami valóban meg tudja annak adni a lehetőségét, hogy az itt élők, akik itt nőttek föl, választásuk legyen, ha itt szeretnének maradni. Illetve a határon átnyúló infrastruktúra, a közutaknak a helyreállítása és fejlesztése is egyértelmű feladatunk. Úgyhogy én nagyon köszönöm mind külügyminiszter úrnak, mind a szlovén diplomáciának és a muravidéki magyaroknak, rávavidéki szlovénoknak a vendéglátását és azt a lehetőséget, hogy a mai nap folyamán és itt a mai nap zárásaként betekintést kaphattunk ennek a régiónak az életébe, a mindennapjaiba, mind a gondokkal, mind az örömökkel együtt.
2: Mondta a magyar külügyminiszter, aki hozzátette, hogy az őshonos nemzeti közösségekre fordított céleszközökről a helyi közösségek bevonásával fognak dönteni. A Hodosra tett látogatás sokat jelentett az itt élő magyar nemzeti közösség számára is, mondta rádiónknak Román Szilvia, a Hodos községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke.
5: Számomra, mint elnök asszonynak, Hodos község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség számára, és mint Hodos község munkatársának, nagyon fontosnak számítom, hogy ilyen magas rangú vendégeket láthattunk itt Hodoson, mivel szerintem már jó sok, több tíz éve nem látogattak hozzánk ilyen magas rangú vendégeket, és hálásan köszönöm nekik, hogy Hodosra jöttek, megnézték az ifjúsági központot, amely a közös alap keretében felújult, és maguk is láthatták, hogy mit is tettünk itten.
2: Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke pedig eképpen értékelte a találkozót.
6: Nagyon köszönjük a szlovén külügyminiszternek és a magyar külügyminiszter asszonynak, hogy az idei látogatásukat itt Hodoson, a legkisebb falunkban tudják megejteni, lezárni, és itten is tudtak találkozni a két őshonos nemzetiséggel határ mindkét oldaláról. Tudjuk azt, hogy a két nemzetiséget ugyanazok a gondok, aggályok, problémák sújtják, és nagyon boldogok vagyunk, hogy mind a két miniszter biztosított arról, hogy a kormány pozitívan áll hozzá ahhoz, hogy a közös alap és több más olyan projekt tudjon folytatódni vagy elkezdődni, amelyek fontosak a közösség megmaradásának és a szülőföldjén való boldogulásához. Én még egyszer nagyon meg szeretném köszönni az eddigi segítséget, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a közösségünket nem felejtik el, és hogy nem engedik meg azt, hogy a netalántán a burgenlandi magyarok sorsára jussunk.
2: A miniszterek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben esedékes Kaiser miniszter első magyarországi látogatása során kiemelt figyelmet fordítanak a gazdasági, beruházási és technológiai együttműködésre. A látogatáson pedig a szlovén gazdasági küldöttség is részt vesz majd.
1: Kedves hallgatóink, a szombati terepjáróban Horváth Dávid anyagát hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.
0: Budavidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

a sok pénzt, amit költök rád. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a pici párom. Majd, ha nékem sok pénzem lesz, felülök egy repülőre.

kettő lesz a puja. Az esküvődön vidám lesz majd a mászné, a sógoraid eszik majd a halászlét. Szegény Gyula, benne vagy a csávában, sokan voltak már az Ica ágyában. Vigyorog az Ica, megkérte a Gyula,

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész, bang.

hátra bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz a zengabakony, a vértes kedves nem tagadom, a káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.